0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttorisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttorisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Kukacstarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kukacstarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Hotel tetején egy csodálatos műjégpálya csalogat. Ide-oda cikázom a párok között villogó korimon. Lálcámon kínálom a filtold és a frissítő drazsír. Füllet éjszakán mentol illatszám.

0: máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisnya.hu.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu.

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Popdarizna.hu. Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: A szombat akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

18-ra 46 perc van, szép estét kívánok mindenkinek, Hajcsel Attila vagyok, mint azt hallhatják, bent vagyok már a stúdióban, de azzal a jó hírrel szolgálhatok, hogy ma lesz péntek esti koktél, úgyhogy részemről ez most csak egy gyors bejelentkezés, hiszen 19 órától, tehát jön Popovics László, aztán 21 órától jövünk majd Clay-vel, hogy a ma esti Music Story vendége Italo Box Clay. Rég volt már itt a stúdióban. Pár héttel ezelőtt találkoztam vele a fehérvári bulin. Kérdeztem tőle, hogy mi újság, mikor jössz be. Azt mondta, hogy hát itt van az új dal. Úgyhogy majd valamikor szeptemberben jövök, hát ebből október lett. Ettől függetlenül, tehát ma este.

Running for Your Love, ezt a dalt még az Automata választotta, hogy a következő is Baltimore felvétele szólt itt a poptadisznya.hu koraesti zenei műsor kínálatában. Szóval elromlott az idő, de az eső csak nem akar eljönni. De eljött nekünk Dennis Roussos. És nem az esős dal egyébként.

0: Demis Roussos és a Souvenirs. Néhány nap múlva, egész pontosan október 28-án lesz egy éve, hogy elveszítettük Komjáti Gyuri bácsit. 10 percünk van még hátra a péntek esti koktélig. Picit hozzuk őt vissza, szerintem mindannyiunknak hiányzik.
1: Csak fiataloknak!
2: Komjáti György műsora.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, barátaimat, akik most a hangszóró mellett vannak. A Csak Fiataloknak című kívánságműsor 29. évfolyamának harmadik műsoránál tartunk, amely egyben az utolsó, a befejező program is. Rögtön a műsor elején szeretném elmondani, hogy később erre többször ne kelljen már visszatérni, nem saját elhatározásomból teszem le a papírvágót, amellyel a leveleket bontogattam 29 éven keresztül, hiszen számomra megtisztelő feladat volt a hazai fiatalsággal a kapcsolatot tartani, megérteni, hogy egy tinédzser miként hódol a zenei divatnak, miért éppen azt választja kedvencének, akit éppenséggel választ. Nagy és szép feladat volt beszerezni a lemezeket, ezeket meghallgatni, magamnak is megismerni és főleg megszeretni. Három generációt szolgáltam, 65-ben kezdtem, és 93-ban kell búcsút mondanom, műsoridő hiányában. Ez alatt az idő alatt engem is a zene, és ez a zene, a beat, a pop, később a soul, a funky, a disco, a techno és a rap tartott fiatalon. A stúdióban én soha nem fáradtam el, mindig nagy hangerővel kértem a fülhallgatómra a készülő műsort, akár nappal, akár éjszaka dolgoztam itt a kettes mikrofonja előtt. Aki csak 10 percet velem töltött ilyen alkalmakkor, az ezt nagyon jól is tudja. Már csak azért sem fáradtam bele a munkába, mert olyan segítő társakra, munkatársakra leltem, mint Malosik Róbert, Szever Pál, Haluska Imre, Gémesi Csaba, végül, de nem utolsó sorban Varga Béla. A sajtó, a lemezbeszerzés, a rendszerezés, stílus és előadók szerint az ő munkájukat dicséri. Ma ez a szerény 43 perc, amit fél háromig kitölthetünk élőben, a kettes stúdióból hangzik el. Körülbelül egy órája hívhatnak minket a hallgatók, a rádióiságban is látható számon, tehát 138-74-56. Ezzel próbáljuk rendhagyóvá, nem tudom, mondhatom-e ünnepélyesebbé tenni a búcsút. Munkatársaim ügyességén múlik, hogyha a zenei kívánság érkezik hozzánk, hogyan tudják ezt ebben a hatalmas épületben azonnal előteremteni. De Szever Pali készült egy kis játékkal is, megígérte, egyszerű zenei kérdéseket fog feltenni. Ha van megfejtő, a 138-74-56-os számon várjuk jelentkezését. Az ajándék, hát az ajándék természetesen zene, kazetta, amelyet a Polygram kiadó bocsájtott a rendelkezésünkre. Végezetül bevallom, érkezett erre az alkalomra, az április 24-ére több mint 100 levélben megfogalmazott zenei kívánság is. Ezeket már, amennyit érdemes volt, magnószallagon előre rögzítettem. Kérem nézzék el nekem, hogy nem játsszuk végig a zenéket, legyen ma minél színesebb, változatosabb stílusskálánk. Aztán majd egy éjszaka, a koktélban, amikor is 6 óra áll rendelkezésemre, ezekkel a zenékkel töltjük ki az időt.
4: Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és önt is, kedves Komjáti György, engedje meg így rögtön az elején, hogy nagyon boldog névnapot kívánjak, és hát hogy sokkal boldogabbat, mint amilyen az a mai.
3: Boldog a mai névnap, ezt szögezzük le, még egyet szeretnék elárulni, nagyon ismerős a hangod, ha tegezzelek.
4: Köszönöm szépen.
3: Kivel állok szembe?
4: Egy állandó hallgatóval. Én 86 óta voltam az összeállításnak állandó hallgatója.
3: Igen, hát az nem is rég.
4: 86. Nem, valóban nem.
3: Gyerek vagy még, 20-22 éves?
4: 21 éves vagyok.
3: 21.
4: És meg kell, hogy mondjam, hogy fantasztikusan elkeseredett, amikor meghallottam a Magyar Rádióból, hogy megszűnik a fiataloknak szóló kívánságműsor. Na most egyébként ne legyen titok itt a hallgatók előtt sem, hogy én elhatároztam, hogy nem hagyom annyiban azt, hogy az a fiataloknak szóló összeállítás elnémuljon, mert én annyit kaptam tőlük, annyit kaptam ettől a stábtól, hogy egyszerűen nem tudtam elviselni, hogyha ez az összeállítás nem élne. Mert Attila, ez a műsor a fiatalok érdekeit képviseli. Valóban.
3: Igen.
4: És mivel ez nem a reklámhely az adásban, én nem hagyhatom meg sem a címem, sem a telefonszámomat, de a szerkesztőségben igen. Úgyhogy én szeretném megkérni a Csak Fiataloknak hallgatóit, hogy hívják fel önt, itt meg lesz hagyva a nevem és a címem, és küldjenek nekem leveleket, hogy mennyire tetszett ez az összeállítás, mert egymagam nem leszek képes egy ekkora intézménnyel, mint a Magyar Rádió felvenni a harcot. Viszont ha ma van mögöttem valaki, vannak mögöttem emberek, akiknek tetszett az összeállítás, szerintem csak nekünk, fiataloknak van a kezünkben a döntés joga, hogy az összeállítás ez valóban fennmaradjon.
3: Igen, én annyit teszek ehhez hozzá, hogy a könnyű zene a hétköznapok szolgálatára született, sokszor elmondtam már, ne tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget a műfajnak, mint amit tulajdonképpen elvisel. Ugyanakkor neked van igazságod, bizonyos zenéket, bizonyos réteg szeretett hallgatni, nagy számban hallgatták, abban kell bízni, hogy ezeket a hallgatókat valami korrekció révén még műsorhoz juttatják.
4: És mekkora esélyünk van, hogy ez összejön, hogy sikerülni fog talán a fiataloknak ott újból indítani?
3: Erre nem tudok válaszolni, mint hogy sok mindenre. Uh-huh. Köszönöm a hívást.
4: Én is, minden jót.
3: Az eltelt percek alatt viszont megtaláltuk Ken László Hey Hey Guy című lemezét, ez Varga Béla érdeme, fiatal, rohan, mint a nyúl. Vas megyébe szól, tehát a kívánság lemez. Ken László énekel.

0: Kulturisztja.hu.
1: Indul a péntek este.
0: Benne 19 órától Popovics László keveri a koktélt, majd 21 órától jönnek a 80-as évek nagy diszkós lágerei a Music Story-ban Hajcsar Attilával.
1: Jó szórakozás!

0: Rocksziget. Az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai és külföldi rockfelvételei. Igazi rock történelem két órában.
1: Itt a popperisznye.hu-n.
0: Rocksziget Szigeti Ferenccel.
2: Tűha, itt valami furaság történt, mert elindult egy olyan műsor, aminek nagyon nem kellett volna elindulni. Nem tudom, Lacikám, hogy hallasz-e most minket. Ha igen, akkor légy oly kedves, akkor fölhívni a stúdiót, én minden esetre ezt kiveszem, mert gondolom nem szeretnél egy Szigeti Feri karácsonyi műsort most adásba engedni, úgyhogy ettől akkor most elköszönünk, és megyünk tovább az automatával, aztán meglátjuk, hogy mi fog történni.

0: Szokol Rádió Budapest. Híreket mondunk.
1: A nyilvánosság a gazdaság megújulásának és a politikai intézményrendszer fejlesztésének alapvető feltétele. A tanácskozás résztvevője mellett azt is megállapították, hogy a nyilvánosság nem adomány vagy megengedés kérdése, hanem miként az egyik rosszoldalon mondta, egy reális hatékonyságra törekvő politika lényegi eleme. Szükséges azonban hangoztatták többen, hogy megújuljon a tömegkommunikációs nyilvánosság is. A társadalomban végbe menő demokratizálási folyamatokkal egy időben ugyanis új elemekkel kell bővülnie a tájékoztatásnak. Az elmúlt évtizedek reformjai hangzott a részvételével, csak kevéssé érintették a hazai tömegtájékoztatás struktúráját, valamint irányítási és felelősségi rendszerét. A délutáni tanácskozás holnap folytatja munkáját.
0: A hírek után szórakoztató műsort sugárzunk sztereóban. Már várja önöket a stúdióban műsorvezetőnk, Popovics László. A magnósok kedvéért a műsor tervezett időtartama 2 óra. Címe: Péntek esti koktél. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: És most indul a péntek este. Felkészültek? Are you ready now? Egy koktélt esetleg? Benne lemez koktél, lemez múzeum, nosztalgia hullám, hallgatói hozzászólások, kultikus kabarészámok, Soma Koma és Popov professzor elmélkedései, rocksarok, nyelvcserés támadás, valamint az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei. The best music. Meg amit még itthon találtunk.
3: Jaj, maga az békótúr! Nekem mondjam magának, annak idején én 1986-ban könnyesen hallgattam a maga poktali tokkazettáit.
4: Sanyikám, desztilláld magad.
3: Jó.
4: Na, gyere, mert kezdünk.
3: Ó, megyek ma.
2: Ez a péntek esti koktél. És aki felszolgálja, a műsorvezető, Popovics László. This is the sound of radio.

0: Nagyon-nagyon kellemes péntek este. Hoppá, kultúrba ragadtunk. Ha, kedves pajtások, nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgató pajtást azokból céljából, kifolyólag is persze okoztál, hogy indul a péntek esti koktél, egy picit eltekergetve ez a külső stúdió technika, és hát most próbálom visszaállítani. És hát ne feledjétek, kedves pajtások, jó ideje nem találkoztunk, de amikor utoljára volt koktél innen a külső stúdióból, akkor bizony Sanyi, hát finoman fogalmazva is, tönkretette a különböző technikai eszközöket, itt több monitor is tönkrement, számítógép, keverőpult, és a többi, és a többi, úgyhogy a hallgató pajtások segítségének köszönhetően zajlott le. Azaz akkori, még nyári koktél. Hát azt kell mondjam, most bejöttem ide a külső stúdióba, és hát nem javult a helyzet, szóval handicapes lesz ez a mai program. Néhány monitorra kevesebben vagyunk még mindig, szóval valahogy majd igyekszem követni a Facebookon a hallgatópajtásokat, és igyekszem reagálni, lesznek majd játékkérdések. Rengeteg tervünk, rengeteg ötletünk volt a mai programban egészen addig, amíg meg nem láttuk, hogy mik a technikai feltételek, mert hát ugye Sanyi nagy lelkesen kiírta a Facebook oldalra, hogy bizony-bizony lesz ma a koktél, hát csak nem számolt azzal, hogy hát helyre kellett volna hozni az elmúlt hetekben azokat a technikai anomáliákat, amit ő maga okozott. És hát ennek fényében fogadjátok szeretettel a mai koktélt, ami fogalmam nincs, hogy fog sikerülni mindesetre, ha még az előbb nem mondtam, akkor Popovics László vagyok, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, így a nosztalgikus péntekesti koktélban, vagy céljából okoztál, ahogy szoktam szintén mondani, és hát természetes jelleggel a szokásos elegyeket megpróbálom hozni a mai alkalommal is, úgy, mint VHS hangolámondás, úgy, mint hogy majd kapcsoljuk a múltból és a kultúrból a tanácselnököt, a szokorrádiónk segítségével, illetve az időgépünk segítségével kapcsoljuk a múltat, bele-bele hallgatunk ebbe-abba jellemző rádiós műsorokba, illetve hát meglátjuk, meghalljuk majd közösen, hogy alakul ez a mai koktél, de hát terveink azok vannak, illetve jogi képviselőnk segítségével és némi hát rábeszélési képességének alkalmazásával arra jutottunk, hogy bizony jó, hogyha lesz nekünk lemezkoktél, lemezmúzeumunk, illetve hát ahogy Sanyi kiírta, Pointer Sisters dalok is lesznek a mai alkalommal, de hát itt van némi keveredés, illetve némi hát összezördülés a Tempo KTS kollektívája, és hát van itt egy másik brigád, megnevezem őket, jó, úgy hívják őket, hogy Egyetértés Brigád. Az ő mindennapjaikba is betekintést nyerhetünk a mai alkalommal, és hát azt akartam az előbb mondani, hogy van köztük és a Tempo KTS-esek között egy ilyen összezördülés, még a tanácselnök is beszállt a tekintetben, ami most a Pointer Sisters hölgy trió, az voltaképpen elége lemezkoktél lemezmúzeumnak, vagy pedig milyen jól mutatna itt Szűcs Jutka hanglemezekkel, ugye? Vagy Kovács Kati, vagy ilyesmi. Szóval itt még nem eldöntött a lemezkoktél lemezmúzeum apropója, illetve a konkrét lemezek, de hát kialakul ez valahogy. Nagyjából ezek a tervek, a többit pedig menet közben meglátjuk, meghalljuk. www.facebook.com/poptarisznya, oda várunk a péntek esti koktél poszt alá minden kedves beköszönő pajtást. Én pedig nagyon kellemes szórakozást, vagyis nagyon jó koktélfogyasztást kívánok mindenkinek.
1: Egy koktélt esetleg péntek esti koktél.

Kedves fajtások, engedjétek meg, hogy a folytatásban, a közeljövőben is egyébként, de mostanában is a tanácselnök konferáljon majd a dalokat egy kicsit, illetve hát nem is a dalokat feltétlenül, hanem elmondaná picit bővebben, hogy mi a helyzet a mai koktéllal kapcsolatban. Tehát hamarosan szót kap ő, de hát itt van velünk Sanyi is, azért köszönjön be, Sanyikám, hajrá. De hát, így is van. És hát ugye arról volt szó itt adáson kívül, hogy az első dal az egyébként Pointer Sisters lesz. Miért nem lett az, Sanyikám, alapvetően tudsz ennek kapcsán valamit mondani? Ezen kívül bármit? Ja, nem nagyon győztél meg, Sanyikám, Pointer Sisters jön? Nem, ez nagyon nem az, nem baj, Sanyikám, akkor erre mit mondasz most? Sanyi azt mondja, oké, és ebben annyiban igaza is van, hogy a csapat neve valóban oké. Gyújj! Ha valakinek rosszul kezdődött a napja, talán feldobhatja ez a dal. A klasszikus Ócska reggel című felvétel ez. Mindjárt nyitom megint, mert ez Sanyi kazettájáról szól, nem túl jól. Sanyi, hozd ide a másik kazettádat, az a jobban szól.

Tedd itt a hallgatókat, és ez sem ment le tőlük sem. Jó, ez persze egy nagyon jó dal, ez kétségtelen jó dal. A csapat neve Chili, és a 70-es években járunk egészen pontosan. Te jó, hogy mi lesz ebből?

Mert amíg Sanyit megregulázzuk itt pajtások a külső stúdióban, és közben kapcsoljuk majd a tanácselnököt, meg valahonnan elővadázzuk a Sanyi által eldugott Point Assistance nagy lemezeket. Addig ebben a vilám hangulatban megyünk tovább. A 70-es évekből most gyorsan a 90-es évek elejére repülünk. A csapat neve Sailor,

Nem tudom, pajtások, közöletek ki az, aki hallgatta az E7 csütörtöki Bétósót Bétót Lászlóval. Ugye minden csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra között megy nálunk a poptarisznyel.hu-n élőben. Ez a kitűnő program Bétót László vezetésével, műsorvezetésével, zenei szerkesztésével. Ott hangzott el egy dal, amit én most bejátszok nektek engedelmetekkel. És íme a mai első komolyabb kérdés. Ebből a dalból kicsivel később mi lett, ki lett? Tehát milyen zenei, hát mondjuk úgy, hogy mogul készített belőle, milyen csapatnéven, milyen című dalt? Annyit segítek, hogy amit Bétóth Lacinál, itt most is lehet hallani, Kozi Powell. És a Dance with the Devil, 73-ból. Mi lett ebből, pajtások, tudjátok? Igen, írjátok meg!

Nos, pajtások! Ki és mit csinált ebből a dalból? Mi lett a dal címe? És hogy hívják az előadót? Esetleg az elkövetőt is meg lehet nevezni.

0: elbosszantóan jó képű Gazi Pavel 73-ból Dance with the Devil címmel. Ennyi idő volt pajtások a megfejteni kívánt megfejtése. Ugyanis ebből ez lett.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard the Starship Bonayam for our first passenger flight to Venus.
0: Ugye.
1: Ready for

Обязательно. Bon Air Mission, Night Flight to Venus. Látjátok, pajtások, ők is mondják. És bizony, a pajtások is mondják, hiszen a teljes igénye nélkül Zarándok, Balázs pajtás, Szerencsi Tamás, Tóth Zoltán, valamint Rózsás József, Jozi pajtások egyöntetően megfejtették Frank Farian, Bonnie M és a Night Flight to Venus. Mekkora lett ez, pajtások? Meg mekkora volt eredetiben? Meghallgattuk mindkettőt.

0: Hamarosan a hallgatópajtások, a zseniális hallgatópajtások beköszönései a tanácselnök és a kultúrból történő tolmácsolása által lesz majd hallgatható vagy hallható, előtte azonban gyorsan-gyorsan elszaladunk Funky Városba.
1: Oh, yeah.
2: Ez a Funky Város, a Funky Város.
0: Mert hogy? Itt a gitár, pajtások. Meg ott egy kis dob is. Ő már baj nem lehet, ahogy Bétot Laci mondja. Örömzene ezt kérem! Amikor a stúdiózenészek összekapnak a hangszerekkel, hát abból mindig valami jó sül ki. Pláne ha 80-as években járunk. Dereng valakinek, hogy a televízióban minek volt ez a zenéje? A magyar televízióban természetesen.

Igen, azt mondtam, funky város. Nem kimondottam funky, de kellemesnek kellemes. És íme a következő kérdés. Nem mondtam meg, a tanácselnök sem említettem, még már nem beszélt ma. Lesznek víz kérdéseink. A mai programban ima az első. Minek a rövidítése az A4? Tehát az A4. Minek a rövidítése? Mozaik szó, de miből ered? Tehát az A4, ez a kérdés, pajtások.

Közben a hallgatópajtások beköszönései a Facebook oldalról. Zarándok Balázs volt az első, ha jól látom. Sziasztok minden kedves hallgatópajtásának, szép estét és jó nosztalgiázást kívánok! Rózsás József, Jozi Papa pajtás. Szép estét, sziasztok, Jozi Papa Zalaegerszegen csupafül. Perez Gábor pajtás a következő. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Minden popcsarisznyi hallgatónak üdvözlet. Közben, ha jól látom, jönnek a megfejtések Áfor ügyben, hogy minek volt a rövidítése az, hogy Áfor. Szerencsi Tamás pajtás a következő beköszönő. Kellemes estét kívánok, kedves pajtások! Itt az ideje a jó kis koktélnak. Ugye az őszi időjárás eddig érdeklődés hiányában elmaradt. Eme koktél így azonnali fogyasztása erősen ajánlott. Hozzá ráadásnak egy kis gyümölcs kompót. Üdv éktek, Laci és... Igen, üdv néktek, Laci és Sanyi őrsvezető pajtásaim. Köszönjük szépen!

Bárán Miklós pajtás a következő, ha minden igaz, sziasztok, koktélosok, jó vételt, kellemes szórakozást, Baja jelen, köszönjük szépen, kis csengéjék is beköszöntek nem oly rég, ha jól látom, akkor 32 perccel ezelőtt. Sziasztok, Csenge és Tomi jelen, éppen Szlovákiában szól a koktél, de már szerencsése hazafelé tartunk. Jó szórakozás mindenkinek, vagyis jó szórakozás mindenkinek a ma estéhez. Nagyon szépen köszönjük. Rahunec János zseniális beköszönése, fantasztikus rímei hamarosan, hiszen dobpergés kértem Sanyitól, csak nem hozott, hiszen mi itt vagyunk Funkivárosban, ő meg a stúdióban, szóval... Szóval ez annyira funky, hogy igazából diszkó, de mindegy. Sanyi folyamatosan szabotálja a műsort, meg kell mondjam. De a csapat neve Cool and the Gang, az biztos, hogy jó.

0: Raúl Ecz János pajtás beköszönéssel folytatásban. Sziasztok, szép estét! Itt van az ősz, itt van újra. Péntek esti koktél végre ismét szól ma. A zenét nyomja Laci is a Sanyi. Pajtások, hallgassuk, no meg everybody. Nagyon szépen köszönjük, zseniális volt. Valastján Attila pajtása folytatásban. Kellemes péntek estét mindenkinek, nekem, nem tudom, gyorsvezető pajtásnak jelentem. Kitti és Attila pajtások Zuglóban fülelünk, nagyon szépen köszönjük. Hamarosan a többi beköszönés, illetve gondolat, még annyit előjáróban, hogy megvannak az áfor helyes megfejtők, illetve megfejtések, erre is hamarosan kitérünk, de viszont azt kell mondjam, hogy a Sanyi kezében láttam egy lemezt.
1: A Bakelit barázdavágó MGTS üzemi gyűlésére látogattunk el. Kedves
0: egybegyűjtek!
1: És nálunk a vállalatnál van jó, van perspektíva, ez kétségtelen. De azért ne menjünk el szó nélkül a régi dolgok mellett sem. Vajon önök szerint miért tűnik jobbnak minden, ami régen volt? Ugye érezték már ezt az érzést? Tartósabbak a régen készült dolgok, mint a mostaniak. Így van ez a régi dallamokkal is. Valahogy, mintha a régi dalok kiforrottabbak lettek volna, igaz? Hát én azt mondom, vegyük elő régi lemezeinket, és szántsuk fel őket újra. Lemezszántás, mert ez a jövőkére. Ahogy a nóta is mondja, új barázdát szánt az eke.
0: Nem, Sanyikám, csak nem! Végre! Pointer Sisters! Végre! Jaj, de jó! Toljuk fel a hangerő, Sanyikám, tolja meg! Nagyon jó! Pördüljön ez a lemez! Jaj! Hölgyek, urak, kedves pajtások, végre! Megérkezett a mai első Pointer Sisters dal!

0: Jó hírem van, kedves pajtások! Sanyi behangolta a szokorádiónkat, és beidőzítette, illetve beizzította az időgépünket, úgyhogy kapcsoljuk a múltat.
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: Én azt hiszem, hogy a következő szignált meghalljuk, akkor mindenkinek eszébe jut Cigány György. Most éppen nem ő következik, bár az a műsor, ahol az ő neve, én azt hiszem, hogy kitörölhetetlenül beleégett azoknak a generációknak a fülébe, akik ezeket a műsorokat annak idején, vagy ezt a műsort annak idején hallgatta. Most nem csak a műsorba hallgathatunk egy picit bele, hanem a kulisszatitkokba is bepillantást, vagy ha úgy tetszik, behallgatást nyerhetünk a következő percekben. Legalábbis ez volt a terv. Sanyikám, mi történt, mi romlott el? Igen, látom. Jó, akkor most ezt kivágjuk majd utólag. Jó. Indítsuk-e normálisan, Sanyikám, azt az időgépet? Igen, beragad? Jó. Megint nem megy? Na és most? Szabotálják itt a műsorunkat rajtunk kívülálló tényezők. Valami lesz, pajtások, higgyétek el. El fog ez indulni.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Németi Attila. Aki válaszol...
3: Kemény Dezső.
4: Foglalkozását elárulná?
3: Hogyne. Hogy Móra Ferencet idézzem, célszerű szegény ember vagyok, azaz nyugdíjas.
4: Köszönöm szépen ezt a frappáns bemutatkozást. Egyébként a nevét ismerem, hiszen azt hiszem nagyon sokszor játszott már, de mi még együtt nem játszottunk, igaz?
3: Hát néhányszor játszottam már, de együtt csak ugyan nem, úgyhogy... De ez a premier lehet, hogy egy nagy lebőgést fog eredményezni, majd meglátjuk.
4: Eddig azt elárulta eddig, hogy mindegyik játéka sikerült, én remélem, hogy most is így lesz. Kezdjük a játékot, hát ugye a rádió jutalma vár önre, azon kívül a Békepresszó ajándéka, könyvutalvány, ami lemezre is becserélhető, két darab 200 forintos utalvány, azon kívül egy Hungaroton lemez, úgyhogy érdemes lesz játszani. 1847-ben ezen a napon hunyt el a romantika egyik legnagyobb alakja, most egyik derűt napfényt idéző művét idézzük.
0: Kulturálisan, pajtások, kulturálisan, zárkozzunk fölfele, igaz-e? Pompás muzsikák ezek, kérem. Fölismeritek, igaz-e?
5: Én inkább kérdeznék Németi Attilától a válaszadást, nem nagyon vállaltam volna, de azt hiszem nem csak én voltam, így több volt itt az érdeklődő, mint a játékra jelentkező. Máshol is ilyesmi a tapasztalat?
4: Igen, általában nagyon szeretik a játékot, de mindenki úgy van vele egy picit, hogyha elhangzik a neve, és ja Istenem, mi lesz, hogyha nem tudok, ha éppen akkor nem ugrik be valami, hiszen ez sokunkkal előfordul, hogy ismerem a zenét, és éppen a döntő pillanatban esetleg nem tudom megmondani, úgyhogy egy picit félnek az emberek, de hát azért mindig akad jelentkező, aki mer játszani is.
5: Elég sok a visszatérő játékos. Vajon a hallgatottság változik-e? Tehát az újabb nemzedékek hallgatói lesznek ennek a műsornak, hiszen a műsor egyik feladata azt hiszem a népszerűsítés, a műfaj népszerűsítése.
4: Mi néha kapunk ilyen visszajelzéseket, és szerencsére mondhatom, hogy nagyon közkedvelt még mindig a műsor, pedig most már tényleg a 20. évébe fog lépni, és nagyon sokan hallgatják, hát mi csak reménykedünk, hogy a fiatalok is egyre nagyobb számban meghallgatják a kinyermát.
5: Önöknek itt a rádiónál az egyik feladatuk, hogy ennek a műfajnak népszerűséget szerezzenek, hogy valahogy hozzájáruljanak komoly zenei műveltség növeléséhez. Mi a meglátásuk, hogy áll Magyarország ezen a téren Bartók és Kodály hazája?
4: Hát ez nagyon nehéz kérdés, és inkább azt mondanám, hogy a saját személyes véleményemet mondanám el. Én egy picit szomorú vagyok, hiszen én a Filharmonia szólistájaként járom az országot, nem is olyan sokára, két hét múlva egy Dunai városban is játszom, és műsort is vezetek, pontosan ifjúsági hangversenyeken, ahol a gyerekeknek pontosan Erkel, Kodály, Liszt műsor lesz, tehát a magyar zeneszerzőket próbáljuk bemutatni. Néha érzem azt, hogy egy picit idegenkedés van a fiatalok között, mint hogyha a komoly zene az valami nagyon unalmas, valami nagyon komoly dolog lenne, amihez nehéz közel férkőzni, pedig csak azt hiszem egyszerűbb lenne, ha egy picit nyitva hagynák az érdeklődésüket, akkor sokkal közelebb tudnának jutni, és nekem mindig az a fixa ideám, hogy aki ezt a világot nem ismeri meg, a zenevilágát, az rendkívül sokat veszít. Nem is tudja, hogy mennyit veszít.
0: Kedves pajtások, én a tanácselnök a kultúrból nagy szeretettel elhangzottak nagy nevek kérem. Kodály például, ugye? Ezek a nagy dolgok, pajtások, értő figyelemmel hallgatni ezeket a szép melódiákat kérem. Ez a lényeg. Most azonban kénytelenek vagyunk, kapitalista tők is országból származó dolgokat leforgatni a múltból. Pajtások!

Bár Miklós gondolatai még a mai műsor első feléből az Oké zenekar dalát hallgatva írja, felmerült bennem egy kérdés, vajon Demjén Ferencnek van-e bármilyen köze hozzájuk, ugyanis a dallamvilága, hangszerelés, sőt a szöveg is Demjén stílusára hajaz. Ez a gyanúm, hogy nincs, de meg tudjuk kérdezni egyébként a srácokat alapvetően. Ez egy jó kérdés, megkérdezzük majd, jó, és akkor valahogy merre felállunk, lehet, hogy élőadásban fölhívjuk valamikor, nem biztos, hogy most, sőt valószínűleg nem most, de valamikor a közeljövőben. Köszönjük a kérdést, megfejtjük valamikor. A következő beköszönő pajtás már Nagy János pajtás. Üdv mindenkinek, írja 34 perccel ezelőtt. Úgy látom, hogy Zarándok Balázs pajtás itt tippelgetett, hogy van ilyenféle Rászputyin, aztán azt hiszem, hogy rájött, hogy nem az. Igen, és itt már ugye helyes megfejtések vannak, ugye a Night Flight to Venusra, a Boniemtől, a Boniemtől egészen pontosan, ezt valahol már megkeresem, megmutatom nektek. Szerencsi Tamás pajtás is többek között, de ugye említettem még Tóth Zoltán pajtást is, aki szintén megfejtette, meg Rózsás József Zsozi pajtás is, viszont Tóth Zoltán pajtás beköszönése még lemaradt ez idáig, ez következzen most. Szép jó estét mindenkinek, sikerült a meglepetés. Titkoltam, hogy lesz koktél, csak bekapcsoltam a videótont a génkísérleti telepen. Az induló rocksarokra a mutánsok kórusban tolták, hogy jegyezd meg jól, míg a földkerek mindig lesznek rockerek. Aztán indult a koktél, amire még a szomszéd macska is átjött. A mutánsok üzenik, hogy a mai motto legyen a ketten a hadsereg ellen filmből ez. A siker titka a teljes felkészületlenség, tényleg az mekkora jó film. Mi jól érezzük magunkat, ugyanezt kívánjuk mindenkinek. Egyébként abban a filmben volt egy, nevezhetjük főszereplőnek, aki hát fiatal színészként debütált, aztán világ hírnévre tett szert. Ha tudjátok ki ő, akkor őt is nevezzétek meg, Tóth Zoltán ötlete nyomán mindez, tehát ketten a hadsereg ellen című filmben volt egy, hát egy katonát játszó akkor kezdő fiatal színész, aki azóta világhíres lett, azt hiszem kávégépet is reklámoz, mert éppen úgy hozta a jó sorsa. No, hát ha van kedvetek, ezt is nevezzétek meg, pajtások, amit viszont már megneveztetek, köszönettel vettük, többek között, mint kiderült, a Rio Funk-féle dal, amit kérdeztem, hogy a magyar televízióban minek a milyen lehetett, azt írja Zarándó Balázs, hogy a Telesport vége főcíme volt, ez könnyen lehet. Igen, ezt abszolút el tudom fogadni, bár én nem jöttem volna rá, de valószínűleg igazad van, kedves Zarándó Balázs pajtás. Egyébként ő maga szintén megfejtette az Áfort, ugye Ásványi Olaj Forgalmi Vállalat. Egyébként itt van Hajcser kollega, ő is megfejtette Ásványi Olaj Forgalmi Vállalat, ő is akkor most pajtás, Hajcser Attila pajtás. Milyen jól hangzik ez, nem? Igen. Egyébként köszönöm Attilának a warm-upot, illetve hát még a műsor kezdet előtt egy komment is, emléket is megosztott velünk, illetve ő volt az, aki a főstúdióban gyakorlatilag magába folytotta a Karácsony Rock Szigetet, mert valamiért az automata azt indított el helyettem, vagy hát pontosabban a kapcsolás helyett. Köszönöm innen is, Attila, a gyors beavatkozást és a segítséget. Tóth Zoltán pajtás szintén megfejtette az Áfor, tehát, hogy Ásványi Olaj Forgalmi országos vállalat, hozzátett, hogy országos, ezt is el tudjuk fogadni. Rózsás József Zsozi pajtás, Vallastyán Attila pajtás, illetve Szerencsi Tamás pajtásokat látom még helyes megfejtőként. Krista Zoltán pajtás is beköszönt 21 perccel ezelőtt, ha jól látom. Sziasztok, Pajtik! Csodás péntek estét kívánok minden pajtinak Linz környékéről. Kamion a Zoli pajtás előre. Jó utat neked, vagy ha pihensz, akkor jó pihenés, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szabó Attila pajtás is beköszönt, ahogy pajtások Szlovákia jelen. Üdvözlök minden koktél hallgatót és Lacit. Köszönöm szépen. Igen, megjöttek az első helyes megfejtések, hogy kiről lehet szó. George Clooney, bizony, bizony, bizony. Ha jól látom, Tóth Zoltán, illetve Szerencsi Tamás pajtások voltak a leggyorsabbak. A kinyer ma, amit végül Zarándok Balázs szintén megírt, benne volt kérdés, hogy mi a műsor címe, vagy lehet, hogy igen, nem tudom, de hát egyértelmű volt a főcímből, valóban eltalálta ezt is Zarándok Balázs pajtás. Nagyon szépen köszönjük, sokat beszéltem, úgyhogy most megyünk tovább a 60-as évek hangulatában, de nem fogjátok elhinni, pajtások. Néhány évvel ezelőtti a dal. Néhány fiatal fogta magát, és nem engedte el 2024-ből. Elkészítette ezt a dalt, ami a 60-as évek hangulatában szól. Mint említettem, 2024-ből.

Tudjátok, pajtások, az a helyzet, hogy Sanyi nem ok nélkül sír, és hát vannak az életben szomorú pillanatok. Alapvetően nyilván a péntek esti koktél egy vidám és bohockodós műsor, ezt tudjátok, és az a helyzet, hogy olyan dolgot kell most csinálnom, ami igazándiból, amire én nem vagyok alkalmas, mert én tudok veletek bohóckodni, tudok veletek beszélgetni, hülyéskedni adáson belül kívül, tudunk együtt nosztalgiázni, de az, hogyha valakit elvesztünk, azt én egész egyszer nem tudom elviselni se, és valahogy közölni se, már pedig ez történt. Tudjátok jól, azt hiszem, hogy az elmúlt napokban elvesztettünk egy nagyon kedves pajtásunkat, Mészáros Lajos pajtást, ugye M. Danu Ildikó férjéről van szó. Sokat küzdött, én úgy tudtam, és reméltük, hogy rendben lesz, és sajnos nem így lett, úgyhogy Mészáros Lajos pajtástól búcsúzunk ezen szavakkal. Azt hiszem, hogy nem szükséges őt méltatni, mert aki találkozott vele, akár itt a Facebookon, akár Kisgyuri bulijain, vagy bárhol, láthatta, hogy milyen zseniális figura volt. Ildivel és gyermekével együtt mindig hoztak rengeteg süteményt, édességet, főztek, sütöttek, elképesztő dolgokat produkáltak, és nem csak a bulikon, hanem én személyesen is, én azt hiszem a stáb nevében, és hát majd Hajcsár Attila külön elmondja a saját programjában, hogy mennyi mindent köszönhetünk nekik személyesen, Mészáros Lajosnak is, és Ildikóéknak is közösen, tehát elképesztő dolgokat kaptunk, és nagyon sok szeretetet, süteményt, kolbászt, ételeket, tortát. Egyszerűen nem is tudnám felsorolni, hogy mennyi mindent, szóval összekapcsolnak ezek bennünket, és én azt hiszem, hogy a hallgató pajtások is hasonlóan jól ismerhették hozzánk Mészáros Lajos pajtást, és én nem igazán tudok jól búcsúzni, szóval nézzétek ezt el nekem. Viszont az biztos, hogy fájó szívvel kell ezeket a mondatokat most elmondani, hiszen Lajosnak nem sikerült az, ami, hát én bíztam benne, és sokan bízunk benne, hogy igen. Vigyázz magadra, és minden jót neked odafent.

0: most bekapcsoljuk időgépünket.
1: A mai program elején említettem nektek, kedves pajtások, hogy bizonyít a Tempo KTS kollektívája, illetve az Egyetértés Brigád összeakadt azon, hogy a Lemezkoktél Lemezmúzeumban mik legyenek. És hát arra gondoltuk, hogy akkor az időgépünk segítségével egy kicsit visszatekerjük az időt, és megnézzük, hogy egyáltalán honnan eredeztethető ez az Egyetértés Brigád, hogy alakultak, és egyáltalán hogy telnek a hétköznapjaik, úgyhogy most ebbe kaphatunk bepillantást, hogyha óvatosan és értő füllel hallgatjuk a következő néhány percet.
2: Íme itt a gyárban az Egyetértés Brigád tagjai már az új termelési feladatokról tanácskoznak. A munkaasztalon, amely felé most izgatottan hajol a brigád 14 tagja, a műhely terv teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges új berendezések műszaki rajzai láthatók. Nem akarom hosszan megzavarni a tanácskozást, pusztán csak néhány mondatot szeretnék váltani a brigádvezetővel. Elnézésüket kérem, csak egy pillanatra volna, kedves brigádvezető elvtárs, ne haragudjék. A gyár vezetősége azt mondta az önök brigádjáról, hogy egy különösen jó, összetartó baráti társaság.
3: Így is van, kérem. Együtt dolgozunk, együtt járunk szórakozni, szóval segítünk egymás gondján baján.
2: Vagyis nem véletlenül hívják Egyetértés Brigádnak.
3: De, véletlenül. Ugyanis beledobtunk, mikor megalakultunk, egy fél tucatnyi nevet egy kalapba, és ezt húztuk ki elsőnek.
2: Hát azért mégiscsak illik a név, nem?
3: Hogyne, nagyon is illik. Hát ilyen baráti társaságot maga még nem látott. Egymás gondolatát is kitaláljuk.
2: Igen, hát akkor nyilván ezért van, hogy olyan kitűnő eredményeket érnek el a munkában.
3: Igen, igen. Hát szóval...
2: Gondolom az önök brigádjában nincs olyan, hogy az én munkám...
3: Nem, kérem. Hát közös a feladat, közös a kitüntetés.
2: Igen, hát én már tudom, mire tetszik gondolni, de hadd árulom el a kedves nézőknek is. A brigád a közelmúltban miniszteri dicséretben részesült, őszintén gratulálok. Érdekes dolgot hallottam, a dicsérettel együtt járó pénzösszeget nem a gyár vezetősége, hanem a brigád osztja szét.
3: Igen, így is van. Megkaptuk a pénzt, kérem, és hát elvégre mi tudjuk, hogy ki mennyivel járult hozzá az eredményhez.
2: Igen, ez így van, de végül is ki dönt majd.
3: Közösen, hát közösen dolgoztunk megérte, közösen osztjuk el. Mindenkinek egyforma szavazati joga van a brigádban.
2: Igen. Íme, kedves nézőink, új típusú kapcsolatok kialakulásának vagyunk tanúi, éppen ezért szeretnénk az Egyetértés Brigádot mindenki elé példaként állítani. Köszönöm szépen, nem akarom sokáig föltartani önöket, látom az új feladatokról tanácskoznak. Köszönöm szépen még egyszer, és további jó munkát kívánok.
4: Hol tartottunk?
5: Az elosztás.
4: Na, tessék, elosztás. 20 ezeret kaptunk, vagyunk rá 14-et. Elosztva 1428 forint 50.
5: De miért 14 felé osztjuk szét?
4: Hát mert annyian vagyunk.
5: Darabra! Na de teljesítményre!
6: Mit akarsz ezzel mondani?
7: Nem betakar magam, világos!
5: Nem, én csak azt kérdeztem, hogy miért 14 felé osztjuk el?
4: Mert annyian vagyunk.
6: Az biztos, hogy nem volt itt mindenki az elejétől a végén. Hát ez az, te is közben voltál szabadságon,
7: igaz? Na de utána én túlóráztam a legtöbbet.
8: Amikor már a nagyja megvolt, jó?
4: Emberek, hát döntsük el, hogyan akarjuk elosztani. Nyakunkon az új meló.
5: Nagyon csak ne kapodjuk el, jó? Hanem két filléről van szó. Szóval akkor értem szerint osztjuk el?
8: Részvétel szerint.
7: 14-en vagyunk, ennyi fele
1: osztjuk. Vigyázzon, vigyázzon. Péntek esti koktél érkezik az egyes vágányon. A vágány mellett kérem, vigyázzanak.

0: Amíg el nem felejtem, pajtások, lemezkoktél, lemezmúzeum is benne, cintulától lemezhasználati tanácsok, vagyis hát voltak éppen cintula hangján, alapvetően biztos emlékeztek a lemezborító bensejében, a papír tasakra voltak fölírva ezek a nagyon fontos információk.
1: A hanglemezeket függőlegesen szállítsuk és tároljuk. Hőforrásoktól, kályhától, erős napsugárzástól tartsuk távol. A lemezt óvatosan vegyük ki a belső tasakból, közben csak a szélét és a címkét érintsük.
0: De mit halljátok, ez egy külföldi lemez? Ennek a belső borítóján ilyen szöveg nem volt, vagy ha igen, akkor nem magyarul. Persze a mi magyar lemezénken is volt angol, meg magyar. Talán még lehet, hogy orosz felirat is. Meglepő módon Pointer Sisters itt a Lemezkoktél Lemezmúzeumban. Talán egy kevésbé ismert dal, de bízom benne, hogy a refrén után együtt dúdoljuk majd a pajtásokkal. Ez a Goldmine.

0: És Anikám, vissza kéne itt lendülni a köztudatba, meg a hangulatba. Nagyon leült a műsor, nyilván okkal, de mégis csak egy szórakoztató műsorról beszélünk, akárhonnan nézzük. Hát én azt hiszem, hogy a VHS hangolámondás most pont jöhetne, úgyhogy következzen ez. Képmagnó, megy a képmagnó pajtások.
1: Ez itt a hajam. Nincs is már hajam. Ez szívfájdalom. Semmi más, csak egy szívfájdalom. Eltalál, ha már késő. Ez egy bolond játék. Semmi más, csak bolond játék. Állni a hideg esőben. Bohócnak érzem magam. Ez szívfájdalom. Semmi más, csak egy szívfájdalom. Eltalál, ha már késő. Megüt, amikor levagy. Nem helyes a szeretettel megosztani, amikor rájössz, hogy nem törődik veled. Nem bölcs dolog szükséged valakire, akármennyire is hüktem tőled. Ó, ez szívfájdalom. Semmi más, csak egy szívfájdalom. Eltalál, ha már késő. Megüti, amikor levagy. Ez egy bolond játék. Semmi más, csak bolond játék. Állni a hideg esőben. Bohócnak érzem magam.

Nem helyes a szeretettel megosztani, amikor rájössz, hogy nem törődik veled. Nem bős dolog szükséged valakire, akármennyire is függtem tőled. Ó, ez szívfájdalom.

0: csak egy szívfájdalom. Szeresd őt, amíg el nem törik a kezed. Aztán cserben hagy. Ez egy bolond játék. Állni a hideg esőben. Bohócnak érzem magam. Ez szívfájdalom. Szeresd őt, amíg el nem törik a kezed. Aztán cserben hagy. Ez egy bolond játék.
1: Hát a következő dal kérdés lesz, pajtások, de figyeljetek, mert becsapós a dolog, ismert dal, ismert előadók, de mégsem azok adják elő feltétlenül, akiktől ismerjük. Szóval a kérdés az, hogy kiket hallunk

voltam pajtások, hogy egy csalóka. Az Arándok Balázs azt írja, Suzy Quattro és Chris Norman a feles Timmel. Chris Norman és Timmel. Suzy Quattro nem. Eredetileg igen, de ez a változat nem vele készült. De akkor kit hallunk, pajtások?

tényleg nagyon nehéz. Ha nem lenne idejérve, én se jönnék rá. Tudjátok, mit megmondom. Sissy Catch, nem fogjátok elhinni, de tényleg. Sissy Catch és Suzy Quattro, de hogy is, és Chris Norman. Ember legyen a talpán, aki ebből értelmes mondatot összevág. Szóval Sissy Catch és Chris Norman.

Közben Rab Zoltán meg is fejtette, Sziszi Kecset halljuk, így fonetikusan írta egy viccesebb. Köszönjük szépen, remélem, hogy nem én súgtam, és azért, hanem magától jött rá, de hát voltak éppen helyes a megfejtés, akárhonnan nézzük. Szintén ő, mármint Rab Zoltán beköszönése, nem, ez még nem az ő beköszönése, hűha, nem is tudom, hol a beköszönése, lehet, hogy már említettem, hanem akkor elnézést kívánok, egy dolgot tudok, illetve kettőt, valójában hármat, mert három dolgot látok tőle. Azt írja, hogy mi úgy mondtuk a 80-as években, hogy teles port, tehát egy teles portot, teles, utána port, így mondta. Így mondták, jó, köszönjük szépen, illetve szintén Rab Zoltántól, tegye fel a kezét, aki a 80-as 90, vagy 80-tól 90-ig ilyet rágcsált szigorúan, csak rágva, nem keverve, ugye ez a műanyag kis dobozkába, ilyen hosszúkás kis dobozkába tett ilyen kis, hogy is mondjam, csak ez a por, amit hogyha elvileg vízbe öntöttünk, akkor ebből szörp lett. De általában szárazon szórtuk bele a szánkba, és valóban rágcsáltuk. Igaza van Rab Zoltán pajtásnak e tekintetben. Áforügyben még Bárány Miklós kiegészített bennünket egy ilyen olajkányha vagy olajradiátor felülről készült fotójával, nagyon-nagyon jellegzetes a kép. Az áfornál egyebek mellett ebbe a készülékbe való tüzelőanyagot, közkedveltebb nevén HTO-t, vagyis háztartási tüzelőolajat is lehetett venni, saját kis minikalor olajkályhám, akkor szerintem még megvan neki, de jó, egészen szép állapotban van, gratulálunk hozzá. Mindeközben egyébként jelezném, hogy Tóth Wolf Attila alias TV-je is előkerült, így az utolsó fél órában, írja, ő is pajtás egyébként, tehát így az utolsó fél órában én is itt vagyok pajtások, el kellett gondolkoznom néhány dolgon, például, hogy a menü manu attól menője, hogy megy. Köszönjük szépen, ez is zseniális volt. Itt Tóth Wolf Attila szintén tréfálkozik ugye a Suzy Quattro és a Sissi Kecs váltás kapcsán, írja, hogy Sissi Quattro, hát voltak éppen akár, igen. Ja, de jól hangzik a dolog. Hát kedves pajtások, folytatjuk a koktélt, én már nem is tudom mivel, Sanyi bekészített egy lemezt, itt a Lemezmúzeum, lemezkoktél, fordítva, lemezkoktél, lemezmúzeumban, ürügyén, ha úgy tetszik. Szűcs Judit, hanglemeze a folytatásban. A tanácselnök sem mondhatta volna szebben, ez a telefoncímű dal.

0: Egyébként ott Wolf Attilától kaptunk egy zseniális képet telefonon, ügyben gondolom Szícsoli dala kapcsán. Egy tacskó jellegű kutyus telefonál. Nem is képez animáció, mert mozog. Köszönjük szépen! A következő két kérdés gyorsan, illetve egyelőre egy. Korabeli kifejezések kapcsán mi volt a fusizás pajtások? Tehát mit jelentett a fusizás? Én azt hiszem, ez tök egyszerű kérdés, tapasztalt pajtás pontosan. Tudja, van kedvetek megírni, szeretettel várjuk a helyes megfejtéseket e tekintetben, de hát ne feledjétek, mi mindig lemez koktél, lemez múzeum.
1: Lejátszás után helyezzük vissza a lemezt a belső tasakba és a borítóba. A belső tasak nyílása a borító felső éle felé nézzen. Amennyiben így bánik lemezeivel, úgy biztos lehet abban, hogy azok hosszú ideig minőségromlás nélkül szolgálják az ön szórakozását. Kellemes lemezhallgatást kíván a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat.
0: Ez a Sanyi megtalálta a másik Pointer Sisters lemezt is. És amikor az ember egy ilyen lemezt hallgat, akkor el kell jöjjön, hogy azok a dalok, amiket mink a 2000-es évekből ismer, azok nem voltak eredetiek, kérem. Az egyik feldolgozás ugyanis,

0: The Pointer Sisters, Dare Me, imádom a kedvencem tőlük, ez Zarándó Balázstól jött, Pajtástól nem oly régen, köszönjük szépen. Van még egy dal, ami egyébként 2000-es évekbeli feldolgozásban is leledzik, és Pointer Sisters dal, ezt majd valamikor a legközelebbi koktélban bemutatom, ami viszont nagyon-nagyon fontos, ugye kérdeztem, mi ez a fusi, és itt többen írják, ha jól látom, hogy a fusizás az a főállás melletti illegálisan vagy titokban végzett munka, ugye munkahelyen nyilvánvalóban, és vagy nyilvánvalóan, itt ha jól látom, akkor Tóth Wolf Attila Pajtás, Zarándok Balázs, Szerencsi Tamás és Tóth Zoltán pajtások szolgáltak ez idáig. Helyes megfejtése, Rab Zoltán közben kitett egy képet, hogy emlékszünk-e rájuk. Hát kérem szépen, korabeli kávédarálókat látok a képen, ugye 70-es, 80-as évekbeli kávédarálók. Ha nekem szól a kérdés, de nyilván mindenki másnak is, a pajtásoknak. Szóval a boltoknak ott a bejáratánál voltak ezek a darálók, ugye megvette az ember a kávét, aztán beleszórta, kibontotta, fordítva, kibontotta, beszórta, letette alulra, és akkor gyakorlatilag a gép megőrölte, ledarálta, és visszaszórta az őrölt kávékeveréket már gyakorlatilag a kávé dobozába, illetve hát a zacskójába. Zseniálisak ezek a képek, nagyon szépen köszönjük, Tóth Wolf Attila elkészített az AI segítségével egy fusi képet, legalábbis ami a fusit mutatja, nagyon szépen köszönjük. A következő gyors kérdés, pajtások, ha van kedvetek, válaszoljatok, milyen ügyből működött a Gelka, miket lehetett odavinni és miért, tehát a Gelkába mit, hogyan, vagy egyáltalán milyen okból kellett, lehetett eljuttatni, mi volt a Gelka célja, feladata, ha így jobban tetszik, pajtások. Most gyorsan kapcsoljuk az időgépet a Szokorrádiunk segítségével.
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: Sanyi behangolta a Szokort, és már is megszólal a korabeli Petőfi Rádió.
2: Petőfi Rádió Budapest, az 1188, az 1251, az 1341 és az 1350 kHz-es középhullámú frekvencián, valamint az ultrarövid hullámú adókon. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a 873 kHz-es középhullámú frekvencián 8 órától 19 óráig a Kalipszó 873 műsorát hallhatják. 8 óra 5 perc. Rivalda fényben Karádi Katalin. Még csak néhány hete érkezett a szomorú hír, 78 éves korában meghalt Karádi Katalin, a 30-as, 40-es évek legnépszerűbb magyar énekesnője. Megint egy legendával lettünk szegényebbek, mert Karádi Katalin már régen az volt a számunkra. 27 éves korában csillagként futott fel a magyar filmjátszás egész.
0: Kedves pajtások, én a tanácselnök vagyok a Kultúrból. Megszakadott a kapcsolat a külső stúdióban, itt az időgépünkkel és a Szokol rádióra vonatkoztatva. Elnézést kérünk a technikai problémáért. Egyazonban biztos, Karádi Katalin fantasztikus művész volt, és nagyon szép dalokat is énekelt. Ezekből mutatnánk itt Sándor és Tibor barátunkkal egy kis bemutatót, de majd legközelebb, hiszen erre már időnk mamma nincsen. Egy biztos, pajtások, az Egyetértés Brigád még mindig tárgyal a pénzelosztást illetően. Gyorsan kapcsoljuk őket!
3: Legyünk emberek, mindjárt dél van, és még nem csináltunk semmit. Egyenként beszéljetek.
4: Ha valaki többet kap, akkor valaki kevesebbet is kell, hogy kapjon az átlagnál. Ez világos,
3: nem? Az átlag 1428 forint.
5: És 50 fél. Kinek akarsz te kevesebbet adni?
4: Én nem azt mondtam, hogy valaki kevesebbet kap. Én csak annyit mondtam, hogy ha valaki többet kap.
3: Én is dolgozhattam volna az olasz gépen, ha nem könyörögtél volna annyit, hogy adják oda
4: nekem.
5: Én tettem a kezed alá az anyagot, és én is elmentem volna szabadságra. Én ti küldtetek, de még én voltam az a jó hülye, aki elment helyettetek a mindenki iskolájába.
4: Én pedig színházba járok.
3: Mondtam már, hogy egyszerre csak egy beszéljen, és ha már arról van szó, hogy ki hozza nagyobb áldozatot a brigádén, akkor talán én vagyok a brigádvezető Béla.
5: Na, neked adjunk többet, ugye?
3: Ezt nem mondtam.
5: Halljátok, ő akar többet az átlagnál!
3: És akkor kikapjuk kevesebbet!
4: Na mindegy, én azt mondtam az asszonynak, hogy minimum 2000-et viszek
5: haza! Kit érdekel az, hogy te mit mondtál az asszonynak?
4: De szintol a feleségem!
6: Emberek!
7: Péntek esti koktél. A hétvége előtt és az őrület határán. Péntek esténként.
0: Véget ér a koktél, és véget ér már a Lemez Koktél Lemez Múzeumon túl maga a koktél is, szóval minden egyben. De stílszerűen akkor búcsúzunk a Pointer Sisters lemezével. Mi meglepő, ugye, pajtások? Ez a Neutron Dance. Egy gyors kérdés még, pajtások. Mivel foglalkozott a patyolat? Emlékeztek? Patyolat. Amíg megjönnek a helyes megvetések, megruházom Sanyit. Szétszabotálta az egész műsort.

Szépen-szépen sornyában pajtások. A Gelkát kérdeztem elsőként itt a az előző etapban, hogy minek volt a rövidítése, illetve hogy mit lehetett velük csinálni. Ugye a Gelka szintén egy mozaik szó, a gépipari elektromos karbantartó vállalat betű-betű párjainak a összességéből jött össze, és hát alapvetően háztartási kis és nagy gépek, illetve elektronikai eszközök javításával foglalkoztak, ahogy ezt Szerencsi Tamás pajtás is megírta. De úgy látom, hogy rajta kívül még Tóth Wolf Attila pajtás, Vallastyán Attila pajtás, Tóth Zoltán pajtás, ő még a logóját is kirakta, köszönjük szépen. Szerencsi Tamás már említettem, Vallastyán Attilát látom még. Ugye már említettem, de jelzett egy nagyon fontos dolgot e tekintetben. A konkurencia Rávisz volt, mint rádió és villamossági szerviz szövetkezett. Nagyon igaz, nagyon szépen köszönjük. És ugye föltettem egy másik kérdést is, hogy mi volt az a patyolat? A patyolat pedig a mosoda és a vegytisztítás, ezt már Bozó Kittinek köszönjük, mint helyes megfejtést, illetve Tóth Zoltánnak, valamint Szerencsi Tamás pajtásainak. Ez ideig, de befrissítem a Facebookot, biztos jött még más egyéb megfejtő, már úgy értem, hogy pajtástól helyes megfejtés. Na de nézzük gyorsan, nem maradjon le senki. Szerencsi Tamást említettem, Tóth Zoltánt említettem. Jó, jó, jó. No hát, kedves pajtásaink, ennyi fért a mai koktélba, ha jól látom, és néhány monitorral tényleg kevesebben voltunk ma, illetve némi technikai handicap is fellépett. Elnézést, a mai program ezért aztán így alakult, vagy úgy alakult, ahogy most Sanyi próbálja itt a hangulatot fokozni, hiszen következik pajtások, ami mindig van, és milyen jó, hogy van, ugye Music Story Hajcsár Attilával, de nem csak vele, hanem most valaki ott lesz vele a stúdióban, vagy ki, azt a Facebookon láthatjátok, na, de addig Sanyi gyorsan így produkálja magát engedelmetekkel, így elköszön véne. Fejre!

0: amíg tartott.
1: És verset beszéltünk,
0: verset. Begyűjtöttem sok-sok
1: iken, sok szökkes kalpot. Táncolsz, és verset mondasz. Ezt beszéltük meg
0: Sanikán. És zilajló, és vörös felő, teáciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég, régen még a...

0: hallott Indián.
1: Hát, kedves folytas, elnézést kérek, vagyis hát pontosabban én kérek elnézést. Búcsúzik az elmúlt 2 óra műsorvezető szerkesztője Popovics László. Minden jót kívánok nektek, kellemes hétvégét és további kellemes szórakozás Hajcsár Attila műsorával. Ott lesz vele Klé. Már is adjuk nekik a szót, alapvetően a főstúdióban élőben, én is élőben a külső stúdióból búcsúzom. Sziasztok, pajtások, ciao, ciao.
2: Véget ért a mókamára, zárul Laci mókatára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Jóska, Tercsi, Kata Klára, s valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, pajtások.
3: Lesz szignál is, de azért jó estét. Te még jó nem estét. Hallottad a Lacinak a műsorát ezek szerint.
4: Hát nagyon-nagyon tényleg mulatságos, tetszik komolyan.
3: Komoly, és közben te itt elkezdtél énekelni ezt ilyen galád módon, és elnézést Lacikám, de egy 3 másodperccel ráengedtem erre a kitűnő produkcióra, amit itt a végén hallottunk.
4: Próbáltam vokálozni.
3: Hát figyelj, mégiscsak egy művészember tisztelte meg a stúdiót, nem?
4: Ahogy ne.
3: Na, a Van a Tua Tré, kezdünk.
5: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
6: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcsár Attila.
3: Csatornafedők leheggesztve, rendőr sorfal végig az utcában, hiszen sztárvendég van a stúdióban, szép estét kívánok, Klé!
4: Sziasztok, szép estét, szia Attila!
3: Na, így csak konferált még fel senki szerintem.
4: Dehogy nem.
3: Te. Tényleg? Én? Hát persze, hát tudod, hogy egyedi a stílus. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez Hargitai Gabi találta ki, mert megkérdezte tőlem délután, hogy ugye említettem neki, hogy jössz, és akkor ő mondta azt, hogy na és levannak már heggesztve a csatorna fedők, hát mondom, ez akkora poén, hogy ezzel fogom kezdeni majd a műsort. Hát aki olyan ritkán jár be ide hozzánk, mint te, annak nincs még önálló szignálja, de majd ha gyakrabban fogsz jönni, akkor Isten bizony csináltatok neked is egyet, mert azért aki megtiszteli a stúdiót, az mindenféleképpen kap. Ugye néhány héttel ezelőtt voltunk Székesfehérvárat bulizni, és akkor ott te felléptél, bemutattad az új dalt. Én oda mentem hozzád, miközben volt egy ilyen jó hangulatú tánci-tánci volt, és megkérdeztem tőled, hogy megkapható-e, mondtad, hogy nem, de hogyha meghívlak, akkor természetesen el így fogod van. Hozni, majd valamikor szeptember közepe végén, most egy kicsit már előrébb járunk, de nem baj, örülünk neki, hogy
4: nem itt vagy. Nem késtünk el semmire. Nem, mert a dal még változott egy picikét, ugye ez egy ilyen kicsit demósabb változat volt.
3: Maradjunk annyiban, hogy Temus. Tehát Temus, ahogy azt Temus, ott előadtad.
4: Így. Na tényleg, Temus, nagyon tetszik. Ez egy Temus Tesco-s változat volt igazából a régi verzióban. Igen. De most már teljesen kiforva.
3: Kiforva?
4: Igen, most már videoklippel mindennel.
3: Videócsip is készült róla?
4: Videócsip is van. Hát egy kis egyszerű kis klipp, ahol próbálok a levegőbe ott botorkálni.
3: Léggitározás?
4: Igen, hát botorkálok ott az szereplők között egy picit.
3: Gyönyörű lánykáid szerepelnek benne?
4: De úgyis anime.
3: Ja, hogy ez teljesen... Ja, azért, mert kicsit már kezdtem megsértődni, hogy ezúttal nem szóltál, hogy szerepeljünk a klipbe. Mert azért... Ja. Ugye
4: hát az nem most volt. Tehát az körülbelül 11 éve, 2015-ben volt.
3: Igen, az új hallgatóknak mondjuk el, hogy egyszer megkértél minket arra, hogy csináltál egy pár vágóképet, talán valóban még a Katona József utcai stúdióban
4: ott
3: voltunk.
4: Volt, igen.
3: És készítettél egy pár vágóképet azzal a szándékkal, hogy a közbe kerül a klipbe.
4: Így van.
3: Nem emlékszem rá, hogy csipant volna a mobiltelefonom, és jöttek volna a pénzecskék, a jogdíjak utána, de minden esetre benne voltunk.
4: De nem maradsz, hogy elmondom a kedves hallgatónak, hogy miért nem.
3: Igen.
4: Azért, mert úgy kezdted, hogy kaptunk egy CD-t Gyuri, és a Gyuri megemelte a bakelit lemezemet. Szerintetek ezután én valami pénzt fizessek a Hajcsár Attilának, amikor CD-t mond, amikor egy bakelit lemez van a...
3: Ne szórakozzá.
4: Tényleg.
3: Ezt én elnyomtam, egy ilyen bakit.
4: Hát ott van benne a klipben, nézd vissza a Baby Goodbye-t. Ott van.
3: Nem hiszem el.
4: Kaptunk pedig... egy CD-t, és a Bakelitet fogja a kis Gyuri. Igen, kaptunk, mindenki ezt hallgatja, erről beszélnek. Energy Voice Baby Goodbye.
3: Azért 2013-ban meg tudtam különböztetni 15-ben egy vinylt meg egy CD-t, de akkor ezek szerint ott nem sikerült.
4: Pedig ott tehát itt veled szembe a Gyuri.
3: Homokszem csúszott a gépezetbe.
4: Nem baj, jó kis aranyos poén volt különben.
3: Tényleg egyébként most hoztál, mert pendrive-on megkaptuk az életművet, azt köszönjük szépen, azt majd fogjuk játszani, de azért te mindig szoktál hozni, egy kicsit jobban szétnézel ebbe a stúdióba, akkor szinte majdnem mindegyik lemezed megvan. Egyet a múltkor nem vettem meg, akkor egy ilyen rossz anyagi helyzetbe találtál meg, és akkor kimagyaráztam, hogy most miért nem.
4: Nem tudom, már nem emlékszek, de melyik van, meg
3: de
4: melyik
3: nincs. Minden esetre itt még a lemezjátszó tetején is volt valamelyik nap, csak aztán most ezt elpakoltuk, hogy hát ez mégsem az, hogy most itt jössz be, akkor érted, meg egy kicsit imbolygott az asztal, igen, aztán aláraktuk, tudod.
4: Szóval... Úgy, a CD-ket is úgy ki az ajtóhoz tenni, húzatval, akkor nem csapódik.
3: Na, szóval egy kicsit akkor komolyodjunk meg, ugye most jöttél egy új dallal, ez lesz majd a második felvétel, ezt mindenféleképpen be fogjuk mutatni. Na de hát Clay nem lenne Clay, hogyha időnként egy ilyen 180 fokot nem változnál, mert amikor legutóbb itt voltál, akkor azt mondtad, hogy miután az oroszok megelőztek a saját CD-nek a kiadásával, akkor te ott letetted a csákányt meg a kalapot, és azt mondtad, hogy vége a pályafutásnak, és nagy örömmel vettük, hogy hát akkor itt úgy látszik, hogy lenyugodtak a kevélyek is.
4: Hát pontosan kellett egy kis megnyugvás, azért ez egy nagy érvágás volt, mondjuk az, meg őszintén.
3: Igen, ezt nagyon... abszolút meg tudom érteni egyébként. Tehát ez...
4: Hát mindegy. Ez van.
3: Engedjük is el, engedjük, nem kell erről beszélni. Van, itt a lényeg az, hogy most akkor megvan.
4: Persze.
3: Hát, fölraktad a gyűjteménybe a kalóz CD-t.
4: Hát itt vettem meg Magyarországon is.
3: Na, lehet, hogy mindjárt kérek a kalóz CD-re egy dedikációt tőled.
4: Hát csodálatos, tényleg.
3: Igen?
4: Nem, hát én azért vettem meg, igazából az Artisusnak küldtem be a fotókat, hogy ez egy kalóz CD, tehát hivatalosan ezt ne fogadják el, hiába van kirakva, azért bizonyos platformokon jelezni fogják, hogy ez nem jelenhet meg, ez kalóz CD.
3: Aha.
4: Tehát nekem végül csak ez volt a szándékom vele.
3: Konzsuzsa jó néhány évvel ezelőtt bent volt a stúdióban, vétolt Lacinál, és akkor én is bent voltam, és előszedett a Laci egy CD-t, és mondta, hogy akkor ez dedikált, mondom, figyelj, ez írott, ezt ne adjuk már oda.
4: Nem illik.
3: Úgyhogy na de majd hónap dedikáltatunk, majd most elő kell keresek egy pár lemezt, és Sissy Kecs lemezt mindenféleképpen elő fog szedni, mert holnap megyünk az arénába. Te nem jössz?
4: Nem.
3: Mert egyszer nem, voltál, nem?
4: Arénában nem voltam még.
3: Nem voltál?
4: Én a Budapest Parkban voltam. Dieter Bohlennél voltam.
3: Dieter Bohlen.
4: Lion Ross, Samantha Fox
3: holnap is lesz.
4: Ezen akkor nem, ott nem volt Fred Ventura, bocsánat, meg a Hargitai Bulián voltam, még Újpesten tavaly előtt.
3: Na de most jössz majd 24-én.
4: Hova?
3: Hát nem. Székesfehérvárra
4: akkor
3: kell.
4: Akkor nem érek rá.
3: Mi?
4: Nem, mert dolgom van, tényleg.
3: Ne,
4: és nem, én Chemnitzbe megyek, és ott fogunk majd találkozni a nagyokkal.
3: Jaj, most lesz az a valahol Németországban az X-buli.
4: Az X-buli 14 igen. Előadós, oda már megvan
3: a
4: jegy is, szállás is, már be vagyunk készülve.
3: Tényleg?
4: Hát egy Mike Murray-t azért meg kell nézni. Egy Roy-t meg kéne nézni. Hát
3: igen,
4: azért
3: igen.
4: Nem árt egy Viskeit.
3: Igen.
4: Szóval azért
3: igen.
4: Vannak ott azért nevek, és azt mondom neked, egy Roger Menó. Hú, gyerekek. Szóval vannak bakancs listán olyan dolgok, amiket ki kell pipálni. Na.
3: Igen.
4: Szóval megmondom őszintén, hogy Fred Venturát kell, Lacit már láttam ugye igen. A Gabinál, ugye az
3: előző buli. Volt.
4: Így van, most megint lesznek, illetve egy nem egész egy hónapúban megint Chemnitzbe látom a Kell Lászlót és a Fred Venturát.
3: És akkor
4: most értitek a lényeget.
3: Megértjük,
4: szóval.
3: Hát persze.
4: Hát persze, hogy
3: persze. Hogy az, hogy esetleg előtte, utána felléphettél volna és megismert volna a fél világ, de nem érdekes.
4: Nem érdekes, erre nem adunk értet.
3: Nem. Na jó van, hát megpróbáljuk egy hasonló hangulatba ezt az elkövetkezendő 3 órát, így félve kérdezem, meddig tudsz maradni.
4: Jézus,
3: igen. Már. Ja, mert ilyen korán kelő vagy, tehát
4: szombaton
3: neked nem lehet.
4: Nem.
3: Szombaton nem.
4: Nem, hát nem. Hát, én...
3: hát akkor későn fekvő leszel.
4: Hát, 3 óra, ezt nem mondtad, na mindegy.
3: Nem először vagy a műsorban.
4: Nem tudom, én...
3: De lehet, hogy utoljára.
4: Én fél órára emlékszem.
3: Fél órára. És közben issza a kólát, hát kész vagyok. Hát milyen rádiós vagy te, aranyapám?
4: Mert?
3: Hát mit
4: így? Kiszáradok, hát nincs semmi szellőzés, tehát most nem tudok mit csinálni.
3: Nyitva volt az ablak. Nyitva volt az ablak, meg ha bejöttem, akkor 30
4: fok. Csak mondom, a hallgatóknak egész este vérszívás lesz, szerintem oda-vissza.
3: Na jó van, te szélhámos. Megkezdjük jó, akkor jó. A zeneszolgáltatást. A második lesz majd a te dalod.
4: Oké. Okay.
3: Mert hát azért mégse kezdjünk már a vendég dalával. Induljon akkor a zenei szolgáltatás, majd amúgy is kimegy olunk a gumizene. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. Best disco in town.

0: 8 perces ez a dal.
1: Azt mondja, annyi.
0: Azt mondja, hogy menjél a francba, keverd már, lehet mindenki az én dalomat várja. Egyébként igen.
1: Ha bízunk benne, igen.
0: Egyébként igen, úgyhogy most mindenféle szignál meg egyéb dolgok, amik ilyenkor lenni szoktak, mert hogyha te itt vagy, akkor itt borul a forgatókönyv abszolút, úgyhogy akkor
1: baj.
0: Ezt most elengedjük, de jöjjön akkor az új dal, tessék felkonferálni.
1: Hát jöjjön akkor az Italo Boxtól a legújabb szerzeményem, a Take Me Away.

0: Retro Net Rádió.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44.
2: Hello!
1: Várjuk hívását. Music Story.
3: Minden, ami 80-as éve.
1: Music Radio. A poptarisznye.hu-n.

0: That's Nature's Way. Dollár dalával indult ez a ma esti összeállítás, majd doppergés következett, legalábbis a fejünkben, mert ilyen effektet nem készítettem be. A stúdió vendégének Clay-nek vadonatúj dala, Italo Box, Take Me Away. Harmadik dalként pedig a Kota és a Visitors, ez a Test Remix. Hát az órára tekintve, hogy a törzs hallgatók már tudják, hogy 9:30 körül Valastyán kapitány urat szoktam kapcsolni. Így lesz ez most is. Hölgyeim és uraim!
1: A Music Story-ban ma este Valastyán Attila.
0: Aki itt is van már a vonalban. Szervusz Attila, szép jó estét!
2: Szép jó estét kívánok nektek ott a stúdióban, neked is, kedves Attila, ez a Clay barátomnak is szép jó estét, és szeretettel köszöntöm a Pop Karisztia Rádió és a Music Story hallgatóit is ma ezen a szép péntek estén, ami már kicsit hűvös, de azért még kellemes volt.
0: Így van, köszönjük szépen. Clay-t megkérjük, hogy a mobiltelefont egy pillanatra helyezze már le az asztalra, és köszöntse a kedves barátunkat.
3: Hát tudja nagyon jó Attila, hogy én hogy köszönteném, de az nem publikus itt a rádió.
2: Nem biztos, hogy mikrofon
0: kompatibilis a ma esti műsorban. Miért, ti hogy szoktátok most? Trágásággal? Vagy,
3: nem, egymást.
2: Vagy egy
3: adáson kívül ilyen jelzőket használunk egymásnak.
0: Vagy ilyen... úgy, mint a Fási Ádám, amikor elkapták ott a lépcsőn. És akkor
3: nem, azt mondta, olyat nem mondunk. Nem. Mi mindig jelzőket használunk egymás fejére, órára, lábára, igen. De azért vulgáris küszöbnél ott van, igen.
0: Ja, értem, akkor.
2: Alteszti poénokkal nem szórakoztatjuk azért a hal.

0: Egy éve ne 2015-be kezdtem nála, úgymond a Jedi templomba padavánkodni.
1: Akkor még a Maxi Disco név alatt ment a
2: műsor.
1: Mi volt a műsor cím?
2: Hát akkor az, a Disco Galactic.
1: Szerviz.
2: Ja, az ennyi még ilyen, Disco Szerviz, a tiédi Galactica.
1: Hát,
0: hát az enyém a Galactica, persze, a Galactica. De hát még a Szerviz alatt készültünk péntek esténként. Akkor tanítottál.
1: Te ilyen kemény főnök voltál, ki mondtad, hogy mit kell csinálni?
2: Én nagyon határozott voltam.
1: Igen? Mert nálunk ez úgy nézett ki, hogy a Bétót egyetlen egyszer kért egy adást, az elsőt. Azt meghallgatta, ez volt tizenvalahány évvel ezelőtt. Azóta ilyesmiről nem beszéltünk. Úgyhogy mondjuk én azért eléggé szabadjára lettem itt engedve.
2: Hát az a jó, nem?
1: Hát egyébként igen. Egyébként igen.
0: A magam módján én is, mert a műsor alculatát már én határoztam meg, de a Sambroadcaster és az adáslebonyolító rendszer kiképzésemet ezt a Clay és a Spinyó csinálta, úgyhogy, de főleg a Clay barátunk, úgyhogy igen, ő volt az úgymond Jedi mesterem ebbe a rádiós szakmába, úgymond.
2: Így van. Attila, Padawan, igen.
1: Igen.
0: Így
1: na,
0: van.
1: Hát kedves uram, három dal, ahogy az lenni szokott.
0: Így van. És ezzel most hangolunk egy kicsit a két hét múlva elkövetkező Albaváros bulira, ugyanis ma este áruhába bújnak a Hargitai Gábor által szervezett október 24-i Albaváros klubkoncert külföldi fellépői.
1: Nocsak,
0: bizony
1: nocsak.
0: Áruhába. Bár meg kell említeni, a magyar bemelegítő fellépő Máté Sanyika is úgy halmozza a művésznemeket, mint más, mondjuk a fehér neműjét.
1: Igen, ő egyébként méltatlanul nem szerepel a plakátokon, meg sehol, nem tudom, majd fogok szólni, hogy tegyék már ki ezt a jó embert is.
0: Hát pedig igen, megérdemel.
1: Flyeren legalább ott a jobb alsó sarokba. Igen, igen. Bocsánat, hogy
0: megokoztam. Igen, Electropatato, Gianni Durante, Tony, Decameron, Chuck Simmons, Mike Laser, Alessandro Mantovan és a Synthwave munkájuk Retro Sinter néven. Egy levegővel sem könnyű kimondani a Sanyika művészneveit se, de nekünk már csak Sanyika maradt forever.
1: Egyébként igen, na, én hát voltam az egyetlen a szakmában, aki mondtam, hogy ne hívjunk már egy 30 éves embert Sanyikának. Aztán mondták, hogy de, ő Sanyika. Hát mondom, jó.
2: Hát akkor mivel a gyerekként hát jött be, így van, ez egymás között.
0: A lemezen úgy jelenne meg, hogy Sanyika lehet, hogy a közönség mosolyogna szerintem, de csak megtudná, hogy kiről van szó.
1: Egyébként nagyon ügyes srác, amikor itt volt a stúdióban, akkor nagyon komolyan nyomta. Nagyon komolyan nyomta.
0: Ez így van, tehát ő egy ős tehetség fiatalon is. Mintha csak a 80-as években született volna bele. Nos, hát az első dalunk már is az első áruhás ember lesz. Dave Cole és a Space Desire Radio verzióba. Na de hát kicsit az a Dave Cole. Ugye a múlt héten a Eurobeat kedvencénél megemlítettem, hogy Gianni Corraini is sok művész névvel rendelkezett, ugye? Sőt, a 80-as években még azt is elterjedt róla. Egy magyar származású és Kenesei László néven a József utcában lakott Haluskönyve szomszédjában.
1: Igen. Hát hol máshol? Hát ez...
0: Így van, sehol máshol. Az Imre volt ugye a Galaxis magja, és körülötte kerültek az itáló diszkó előadók, ugye, mint tudjuk. Még maga a Diszkó Magic Record is Severo Lombardónival. Na de mindegy, ugye ez nem igaz. A leggyakrabban használt ővésznevét Barbie baba barátjának Kennek, és a Casablanca című film egyik főhősének, az ellenálló Viktor Lászlónak a nevéből alkotta meg, ugye így lett Ken László.
1: Így.
0: Ezen kívül használta még a Rick Fellini, Maltese, Fabio Ferra, K.L. Jones, Ken Hunter, Max Ducati és a múlt héten említett Danny Cates művészneveket.
2: Danny Cates,
0: jó párat még.
2: Lean on me.
1: Két hét múlva találkozunk vele, akkor az összes így művész
0: van.
1: Nevét le fogom iratni.
0: Hát akkor
1: írd le mindet.
2: Nem
1: fogja tudni őket.
2: Nem fogja tudni.
1: Aha.
0: Amit a műsor végéig lehetne sorolni egyébként, szintén, ahogy Máté Sanyikánál is szinte, az olyan érdekességekkel együtt, hogy a Buddy Power utolsó 1991-es maxiánál már nem Brian Knight, hanem Gianni Corraini barátunk énekelt. A zenén kívül egyébként a sci-fi filmek és az űrkutatás története és a hobbiaim, ezt ugye a szüleim is meg ti is jól tudjátok. 99 óta viszont minden év október 4-e és 10-e között tartják a világűr és az űrkutatás hetét. Ezért stílusosan egy olyan dalt választottam elsőnek, aminek a címe picit passzol ehhez, Dave Cole művésznéven ez az egyetlen dala jelent meg egyébként, a Space Desire, ez fog rádió változatban forogni. A második, azt kérem, hogy a Focke Wulf 190, azaz Magyarországon fokevult 190 és a Buddy Heat lett,

0: Federico Bonaventura nem művésznév halmozó, dalai a Fedventura művésznéven, vagy az Italokon Action Duo égisze alatt jelennek meg. Kicsit kalandozzunk el vele az Italo Disco sötét oldalára, ahol az underground-esebb hangzási dalokkal találkozhatunk. A Cyx Dark Side of Italo Disco sorozat 2021 óta jelenik meg, idén össze várható a negyedik rész, az első hármat tavaly rendeltük meg Kittivel a gyűjtemény közös részébe. Az első vinilen szerepel a Focalus 190 dala, elnézést, hogy egyszerűbb így magyarosan kimondani.
1: Igen.
0: A Buddy Heat. Az énekes Fedventura volt, az eredeti Maxi Borotóján, viszont a Focalus igazi énekes, a Dario De La Erre neve szerepel, úgyis a producerek Roberto Turetti és Miki Csinrengátó, akik nevéhez a Dan Hero Project is hűződik. Milli vanilisztek egyet, a népszerűség érdekében úgy vélték, hogy Dario hangja nem elég piacbarát, Fedventura hangjával jobban eladható a dal. Végülis egy remek mű született ebben a műfajban is. A harmadik dalunk pedig a harmadik elruhás lesz, aki egy hölgy, Karin Drámen, ezúttal Cineri művész néven a Don't You Ever Run Away című dala fog elhangozni. Ugye Karin Drámen holland énekesnő, több művész néven is egylemezes sztár, ugye Cineri néven tőle ez a dala jelenleg. A legnagyobb slágerek Karon név alatt az Out of the Night, Into the Light című dal, ugye, de Candy Bell Amandra néven is megjelent egy-egy maxia. Valamint szintén egylemezes Dan Ryderrel egy maxi erejéig ők alkották az Atlantis Star duót. A Kiddy Castle közös projektje a Cineri erre rádiklázni, és két sikeres maxit jelent meg. Az 1986-es Dungino és az 1987-es Don't You Ever Run Away, ez utóbbinak következik most a harmadik, a single mix változata. Nos, én ezzel kívánnék nagy szeretettel jó szórakozást a Popperiszter Rádió és a Music Story hallgatóinak. Reméljük, hogy szívekhez és fülekhez eljut a három dalból, akár mind a három is.
1: Attila, nagyon szépen köszönjük. A mestered is bólogat, hogy igen, igen, jókat választottál, csak már nem tud megszólalni a meghatottságtól, mert mióta az új dala lement, azóta 1200-an írtak rá, hogy milyen baromi jó volt. Úgyhogy...
0: Hát nekem is nagy kedvencem ez a dal egyébként, amikor Fehérváron elénekelte a múltkori bulin. Igen. Még egy kicsit meg is könnyeztem, nekem ez egy fantasztikus.
1: Én is, mert a szemembe ment valami, és ott láttam azt
0: ott. Az albabárba lehet a füstgép.
1: A füstgép az mindig okoz ilyen dolgokat. Attila, nagyon szépen köszönjük neked. Hát akkor jövő héten, pénteken ugyanitt, ugyanekkor.
0: Így van, és akkor ezzel kívánnék én is jó hétvégét, és további kellemes estét, és jó szórakozást a műsor hátrevő részébe. Sziasztok, és további szép estét mindenkinek.
2: Szia, Ati.
1: Szia, köszi.

James Bond. Ez meg itt a Music Story. Music Story. Felrázva, nem keverve.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
1: Music Story.
2: Minden, ami 80-as évek.
1: Music Radio. A Poptarisznya.hu-n.

0: Mike Marin, Dancing in the Dark, ezt a dalt Clay-k érte. Azt mondta, hogy ezt játsszuk le, mert ez jó, nem? Ez, hát ezt így
1: hát az első dal igazából befutó dal.
0: Így van.
1: És ezt Mike Marin érdekli, csak szólok, hogy nem női hang, ez ő maga.
0: Az összes hang ő volt, igen. Na most miközben itt mi szórakoztattuk egymást, egy kis baki történt, mert hogy Kitty, aki összekészítette a három dalt Attilának,
1: igen.
0: Hát a Sineriből egy instrumentális változat ment le, úgyhogy így nem sikerült megismerni az éneket, de hát ez van, ugye? Én abból dolgozok, amit kaptam most tőlük, úgyhogy én sem vettem észre, megmondom őszintén, mert közben itt mi beszélgettünk, igen. De most már itt jönnek a beírások, úgyhogy hát elnézést.
1: Érdekességnek az is teljesen jó.
0: Érdekességnek, abszolút jó volt, nincs ezzel semmi probléma. Mint ahogy azzal sincsen semmi probléma, és az is egy érdekesség, ami majd a 22 órás mix után fog következni, hogy a Linda Jo Rizzo és Energy Voice úr, hát ugye közös felvétele, Mauro, akit ugye akit tavaly veszítettünk el,
1: igen.
0: Ugye egy külön műsort is készítettem, 3 órán keresztül az ő dalai szóltak, hát hogy az ő emlékére ti csináltatok egy közös dalt, ennek a dalnak az egyik premierje az egyébként ott volt Fehérváron, én emlékszem rá, hát egy kicsit olvasd már be a hallgatókat, nem sok időnk van, 1-2 percünk, hogy mégis honnan jött az ihlet és milyen körülmények között készült ez a felvétel.
1: Igazából Linda Jo Rizzoval tartom ugye a kapcsolatot, mert a Zixnek ugye a produkciós irodájában van, és igazából a kiadványok összeállításában szervesen részt vesz, és már sokszor találkoztunk, ugye rengeteg remixet teszek le az asztalra ugye az X-nek, és volt egy ilyen ötletem, hogy Linda írta meg, hogy nincs-e kedve velem közösen egy dalt csinálni.
0: A munkámat, erre mit mondott?
1: Hogy, azt mondta, hogy igen.
0: Most így ráérek még.
1: Igazából tényleg azt mondta egyből, hogy igen, hát azért látta, hogy azért elég jó dalokat sikerült eddig is leraknom, és azt mondta, hogy nagyon szívesen dolgozna, és mondtam neki, hogy van egy dallamom, amit átküldenék neki, erről lenne szó is, illetve erre kellene akkor neki írni egy dalszöveget. Tehát a dalszöveget Linda Jo Rizzo írta, igen. A dalt magát pedig én írtam, és abból az apropóból, hogy a Farina mesterünk ugye elhunyt, apropóból az ő emlékére csináltuk meg ezt a dalt közösen. Közel, hát egy jó 5-6 hónapos munka volt.
0: Igen, az az egy szó, amit mondta, Mauro Farina.
1: Azt mondom,
0: ez került egy fél évbe?
1: Nem,
0: ja,
1: nem, hát azért a zenét is meg kell csinálni. Attila, hogy szeretlek én ott a... Én vokálozok a Linda mögött, mint férfi vokálkör, mennyi van még benne a történetben?
0: Nem, egyébként az zseniális volt, hogy az elő lett adva. Tehát ezt mondom a hallgatóknak, hogy ment egy dal, ugye, mert amikor valaki kint van a színpadon, akkor az kint van a színpadon.
1: Igen.
0: Ugye, na most te egy olyan dalt választottál, amiben tulajdonképpen egyetlen egy mondatot mondtál, majd végig ott álltál, és közben végighallgattuk a dalt.
1: Hát meg a refrént énekeltem igazából.
0: Igen, igen, igen, igen, ez
1: hát
0: érdekes.
1: Ez most egy ilyen érdekesség volt, csak meg akartam mutatni a nagy közönségnek, hogy igazából ez a dal is elkészült, hála Istennek egy ilyen közös koprodukcióba Linda Jo Rizzoval.
0: Így van, nem kell már rá sokat várni, most jön egy rövidke óranyitó mix, és aztán utána akkor jön a Linda Jo Rizzo és Energy Voice közös felvétele, Mauro Farinára emlékezvén.
2: 22 óra. Music to music. Music.
3: És most. Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

0: DJ Funny.
1: In the mix radio.
2: Minden pénteken 21 órától éjfélig.
0: Pop, euro és italo disco, high energy, new generation, azaz
2: Music Story.
0: Különlegességekkel, ritkaságokkal, remixekkel és Hajcser Attilával.

0: 22 óra 20 perc van, szép estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Music Story második órája. Egy kitűnő DJ Funny mixel indítottunk, majd jött Linda Joe Rizzo és az Energy Voice, Tears Tomorrow, és külön köszönet, hogy a Maxit hoztad el.
1: Így van, az egyik Maxit, kettő van.
0: Akkor az egyik Maxit.
1: Az egyik Maxit, most, igen, mert igen. Kétféle változat van.
0: Köszönjük szépen, hogy az egyik Maxit elhoztad. Nem tudom ezt tovább fokozni.
1: Nem,
0: tehát itt tervezzük, lefagytam.
1: Igen, tervezzük, hogy vinilen megjelenjen mind a két Maxi.
0: Mindenképpen, és ott is csak ennyit lehet majd tőled hallani, hogy Mauro Farina.
1: Meg vokálozok. Hát
0: jó,
1: figyelj,
0: jó,
1: itt azért csak a Linda Joe Rizzo itt ebben a
0: főszereplő.
1: Főszereplő, én alátettem a lovat, mondhatjuk így is. Tehát a zenét, azt... produktumot, azt én...
0: Segédrendező, segéd.
1: Master, minden.
0: Tudod, a Hoffi sorolgatta, hogy mi van a borítóra írva.
1: Így van. A borítón én vagyok utána, így van.
0: Igen? Egyébként tényleg lesz belőle vinó?
1: Én szeretnék, nagyon, majd most ezen dolgozunk még, ugye Spotify-on már fönt van rég az összes változat.
0: Na, megtalálható. Szép. Én meg azt hittem, hogy ez valami premier, hasonló.
1: Nem.
0: Az kiderül, hogy végighaknisztad már az
1: hát
0: összes rádiót vele. Jó, van klé, semmi probléma.
1: Na látod, ennyire követtél engem, nem július jelent meg különben a dal.
0: Tehát tudom, hát a bulin.
1: Júliusban így van.
0: A bulin már ment.
1: Igen,
0: már
1: igen,
0: ment.
1: Igen.
0: Sőt, én elárulom neked, hogy én ezt már játszottam. Uh-huh. Nem ezt a hosszút, hanem a rendes, a rádió,
1: igen,
0: a rövid,
1: igen,
0: változatot.
1: Igen, igen.
0: Azt, amikor megjelent, akkor én azt leadtam természetesen. Mert hát, hogyha tőled valami érkezik, aranyapám, ha én azt nem adom le, akkor,
1: hát
0: akkor itt tényleg meglincselés történik, és itt ellepik a stúdiót a kedves hallgatók.
1: Hát azért nem, de azért örülök neki. Aztán majd most még dolgozunk, mert Linda Joe Rizzo-val lesz egy közös projektünk most, ha minden igaz.
0: Na.
1: Ez most egy átdolgozás lesz igazából. Van neki egy B-oldalas dalas, hogy mindenki elfelejtette, mert nem állítani az emberek 95-99%-a nem is tudja, hogy van egy B-oldalas lassú száma a 80-as évekből. És azt én megemlítettem neki még akkor, amikor még készítettük ezt a közös dalt, hogy mi lenne, ha én ebből csinálnék egy italodiszkós változatot, tehát hogy nem lassú lenne a dal, hanem egy tempósabb dalocska, ez a No Lies című dal, ezt fel lehet menni a YouTube-ra, meg lehet nézni, ez egy nagyon szép, lirikus dal, nem nagyon lett fölkapva, B-oldalas, én meg úgy döntöttem.
0: Te meg úgy gondoltad, hogy
1: igen, és akkor küldtem
0: már, így van,
1: hát csináltam már egy kisebb hangszerelést, elküldtem neki, illetve tovább küldte az X-nek.
0: A kisebb hangszerelés az jelen pillanatban azt jelenti, hogy betöltötted az AI programba, vagy pedig valóban klimpíroztál valamit, mert azért te régen játszottál is.
1: Nem, én az AI-al nem dolgozok. Tehát
0: nem dolgozom.
1: Nem, zenét, és Isten ments.
0: Na jó van, csalódtam volna benne.
1: Szó sem lehet róla. Más eszközökben lehet használni, de nálam ez a zenében semmiféleképpen nem elő se fordulhat.
0: Ez a csajokat nem fogod AI-ra kiváltani, remélem.
1: Nem. Szóval a lényeg, hogy ezt a dalt elküldtem egy demót, és azt mondták, ez jó, hogy most várják a jó változatot, illetve nekem kellett egy normális akapella, nem amit le kellett mókolnom, hanem a rendes dalból, hanem egy rendes eredeti kaptam az X-től, ami igazi akapella, és most abból fog dolgozni még már a hétvégén, illetve a saját dalom Maxiát is, tehát van munkám bőven. Meg szeretném a következő italoboxot is megcsinálni, meg az adutáni lévőt, meg az Energy Voice-ot is, na, le vagyok maradva.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy örülök neki. Mert, és ezt már mondtam neked délután is, amikor telefonba beszéltünk, hogy egy ilyen életvidám pali lettél. Mert azért a múltkor egy kicsit neki voltál keserül, hogy erről ma már beszéltünk,
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: tudjuk,
1: igen,
0: hogy miért, és egy kicsit úgy elástad a szakmát, azt mondtad, hogy jó, hát köszönöm szépen, kilódjon vele az, akinek Imre az anyja, nem akarsz ezzel többet
1: igen,
0: foglalkozni.
1: Igen.
0: És most mégiscsak azt hallom, meg hát azért ez látszik is rajtad, hogy sokkal vidámabb vagy, és tervek vannak előtted. Hát ugye a mai világban, hogyha valaki zenekiadásban tervez, akkor az vagy bolond, vagy tényleg tud valamit, mert a Gábor éppen most akarja a betyárbútort bezárni, aztán persze ő is olyan, mint te, hogy egyik adásba bejön, és akkor azt mondja, hogy végem van, majd jön egy fél év múlva, és utána előadja, hogy micsoda fantasztikus
1: életre
0: tervek jönnek.
1: Életre kelünk, így van.
0: Tehát életre keltek, és ez jó, mert hiszen ő, mint kiadó, te, mint művészember,
1: építkezni kell,
0: építkeztek, és viszitek tovább itt a dolgokat.
1: Hát azért abban az időszakban, amikor nem adtam ki dalokat, azért rengeteg dal, félkész dal került a fiókba. Ezért is vagyok úgy, hogy most úristen, mennyi mindent elő kéne vennem, és szinte egyszerre kiadni, de hát egyszerre nem szabad, mert akkor egyik kijöli a másikat.
0: Nem szabad, persze. Nem. Hát a múltkor is bemutattunk itt egy ilyen fiókos dalt. Emlékszem rá, hogy összemókoltuk a telefonodat itt a keverővel, erre most nincs lehetőség, és akkor valamilyen dalt bemutattál, és azt mondtad, hogy na, ez majd meg fog jelenni.
1: Igen. Nem emlékszem rá, hogy... Én se tudom már, melyik
0: nem,
1: volt.
0: Nem, majd megkeressük. Mindegy. Nem most, mert most erre nincs időre, majd, de majd egyszer utána nézek.
1: Aztán már lehet, is felejtettük, mert nagyon sok van, négy
0: neked,
1: fiók tele van.
0: Igen, akkor beszéltünk nagyon arról, hogy te így időnként így éjszaka így fölkelsz, amikor egy kicsit ugye a kispárnától így a nyakad elzsibbad, és akkor utána fölülsz, és akkor, na várjál, mit álmodtam meg, akkor, és akkor szépen lekottázod, hogy aztán amikor reggel fölébredsz, akkor is tudjad, hogy mi volt az, ami az agyadban éjszaka.
1: De például pont azt az Italo Box dalt nem hoztam el neked, a Another Day dalt, nem érdekes, de lehet, hogy mondtam műsorban, hogy például annak van az egyedüli olyan aspektusa, hogy azt megálmodtam, és sose álmodtam dalt, azt az egyetlen egyet, a dallamot, a refrént megálmodtam. És azt úgy álmodtam meg, hogy így ültem így a stúdióba, ne kérdez álomban, milyen stúdióba ülsz, és így a Bétot Laci bácsi kiadó oda, hogy nem a Bétot Laci bácsi dobta oda nekem.
0: Nem mondta, hogy bácsi, mert ha hallja, akkor mindjárt betelefonál, hogy bácsi.
1: Akkor Bétot Laci oda dobta elém a dalt, hogy na tessék, ez mit szólsz. Tehát ő dobta nekem oda a dalt, és én meghallottam, hogy úristen, de jó. És képzeld el, felébredtem. És én úgy örültem, nem kell mondanom, mert nem a Bétot Laci dobta oda, hanem ez egy álom volt, és azonnal akkor még úgy laktunk, hogy le kellett mennem két lépcsőház arrébb a stúdiómba, és ott azonnal már ment is föl a dolog, éjszaka közepén, és már játszottam föl a refrént.
0: Volt a Hofinak az alapvicce, talán emlékszel rá, amikor azt mondja, hogy álmában egy nyugdíjas, arra gondolt, hogy akkor most eszik egy káposztát, de hát hideg volt, és akkor ez mindez álmába történt. És akkor alágyújtott, hogy fölmelegítse, és közben beverte a fejét, és fölébredt. És erre mondta, hogy a franc egye meg, miért nem ettem meg hidegen.
1: Jézus Mária!
0: Na, jó, ez most csak az álmokról jutott eszembe. Jó. Igen?
1: Na. Hát szóval ennyi egyelőre egy összefoglalva a történetet, aztán magyar a többi.
0: Szóval lesznek itt, tehát akkor te itt koptatni fogod a padlót, szeretném, mert szinte két havonta fogsz jönni.
1: Hát szeretném minimum két havonta, igen.
0: Minimum két havonta, jó Isten. Jó, hát akkor most már gyártatok neked szignált, jó van, megérdemled.
1: Hát meg egy széket is, vagy külön.
0: Mi bajod van a székeinkkel?
1: Hát nem tudom.
0: Kicsit elhasználtak már.
1: Igen, meg nem mondod, hogy fel kéne újítani, tehát mindig a régi stúdióba hívsz, az új meg már rég kész.
0: Figyelj, mennyivel járultál eddig hozzá a poptalize.hu működéséhez?
1: A művészetemmel.
0: Ja, a művészeteddel, egyem a szívedet, a művészeteddel. Jó, hát köszönjük, azzal világsztárok is hozzájárulnak, de mégsem megyünk egyről a kettőre. Tehát az nem egészen így van, de hát nem baj, azt is tiszteljük és szeretjük persze, hogy időnként előkerülsz. Most csak mondom a hallgatóknak, hogy itt a zene alatt ilyen akapellákat játszogattál be. Nem mindegyik a saját dolgod volt, meg ilyen alapzenék is mentek, úgyhogy most valami készül a te konyhádba, én ebben egész biztos vagyok, hogy itt lesznek most dolgok, meg ilyen saját felvételekből néhány taktust. Amit itt el is kezdtél énekelni, tehát erre akkor született valami szöveg is. Csak
1: hát a szöveg még nem, ez
0: vagy
1: csak
0: ez halandzsa?
1: Halandzsa, persze.
0: Halandzsa.
1: Az később készül, nálam mindig a zene készül, mindig a zene készül, a dallam, és akkor utána írunk rá egy szöveget. Így van.
0: De ami engem ma meglepett, és azt mondtam, hogy hát azért ismerlek már egy pár éve. Ide állítasz, és közölted, hogy hát ha hiszem, ha nem, te Bartók Rádiót szoktál napközben hallgatni.
1: Így van, én klasszikus.
0: Na most ezt Komjáti Gyuri bácsinak, Isten nyugosztalja, elhittem, hogy az Euro Italo Disco mellett azért ő természetesen az idő előre haladtával, hát azért ő szép kort megélt, hallgatta a klasszik rádiót, önálló ez azt mondom, hogy színhelyes és rendben van. Na de rólad nem tudom elképzelni, hogy hazamész és azt mondod, hogy belehallgatok.
1: Haza nem, csak útközben hallgatom, és ugye napközben elég sokat ülök az autóban. Megnyugtat, inspirál, és tényleg a klasszikus zenének is megvannak a... Hát a mi zenénk is onnan indulna, de akárhogy is
0: na
1: nézzük,
0: jó,
1: tehát,
0: hát igen.
1: Tehát valahonnan el kellett indulni, és tényleg lehet tanulni belőle. Figyelj, ez sem igaz, hogy én ezt hallgattam mindig. A koromnál fogva egyszer csak eljött ez a pillanat, amikor az ember egy kicsit úgy megpróbál egy más irányzatot meghallgatni, a jazzi rádiót is. Nagyon szívesen hallgatom a jazz zenét, szóval... valami miatt nekem az Italo Discóban, és érdekes, amikor ezt meghallgatom, utána olyan ötletek jönnek, hogy
0: az Italo Discóban... Akkor mégiscsak van ezeknek a komoly zeneszerzőknek valamilyen hatása az agyadra.
1: Meséltem is neked ugye itt műsoron kívül, hogy Paul McCartney a Bach nem tudom melyik szonátáját, ami ismert dal, le is játszottak a Bartók Rádió ma délelőtt, hogy miből csinálta a Paul McCartney az egyik slágerét. Jó napot kívánok! Szóval egy Beatlesként. Aha. Tehát azért mondom, hogy ők is valamiből táplálkoztak, mondjuk ők egy az egybe hozzányúltak, de senki nem tudta, hogy az egy Bachból lett kivéve kis részlet, és igazából azt feltuningolták.
0: Na, mielőtt még elindul a következő dal, én ezt most egy pillanatra lehúzom. Na, de egyébként azért azt tudod, hogy mi a különbség a két zeneszerző Bach és Manni között?
1: Ki között?
0: Manni, volt egy ilyen zeneszerző.
1: Ja, igen, Manni, igen.
0: Hát az, hogy Bach tudott már 5 évesen Manni, de Manni nem tudott 5 évesen Bachni. Én kérek elnézést, megyünk tovább. Igen?
1: Én szerintem most elmegyek. Sziasztok!
0: Lihár rossz újdonságával megyünk tovább. Ezt is kérte az egyik hallgató.

0: Piece of Love. Az én drága barátom az ötös vicceket mesél, de hát ezeket nem nagyon lehet adásba engedni, bár az is erős volt, amit én mondtam. Most azt mondja, hogy az egyiket majd igen, nem most, a búcsúzásnál, mert hogy a múltkor is az volt, hogy rábeszéltelek egy viccre. És az jó volt, mert én még keresztúron is röhögtem rajta, amikor elindultam innen a stúdióból egy negyed órával később. Na, hát tartozunk akkor a hallgatóknak a Facebook beolvasásokkal. Valastyán Ati írta most be, ő a legfrissebb, hogy olvasáshoz, munkához, szakmázáshoz nagyon jó a klasszikus zene. Igen, igen, igen, hát ezt megbeszéltük. Bárány Miklós, szép estét, jó vételt, kellemes szórakozást, Baja jelen, köszönjük szépen. Csipai Norbi is itt van, azt írja, sziasztok, szép estét mindenkinek, üdv Attila és Klé, Szilvi és Norbert Budapestről jelentkezik, hát köszönjük szépen. Bandi, Szabó Bandi is itt van, szép estét minden sztorisnak, Attila, neked jó munkát kívánok, köszönjük szépen. Szabó Ati, ciao, Szlovákiából üdvözlök minden Music Story hallgatót, és a lemezlovas Attilát és Klét a stúdióban, köszönjük szépen. Nacsádi Gábor, jó estét sztorisok, jó estét DJ urak, egy fergeteges áloműző péntek estét kívánok mindenkinek az éterben, köszönjük szépen. Hegyi Gábor, szép estét, mindenkinek jöhet a sztori. Hát igen, ez egy régi beírás. Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, Attilának jó munkát a stúdióban, Szeged jelen, köszönjük szépen. Szerencsi Tamás, szervusz Attila, szervusz Clay, kellemes estét kívánok nektek, hozzá pedig a legjobb zenéket a halló idegek kényeztetésére, minden sztori függő lejje meg örömét a mai műsorban, köszönjük szépen. Aztán itt van még Bozokit is, aki szép estét és jó zenehallgatást kíván mindenkinek, és írja, hogy kapitány úrral Zuglóból fülelnek. Bejelentkezett Nagy János, és azt írja, üdv mindenkinek. Rózsás József Jozi, szép estét, sziasztok, Jozi papa, Zalaegerszegen csupa fül. Jozikám, egyszer számolj már be róla, hogy mi van az unokákkal, hallgatjátok-e még a videótól rendszeren a műsort, mert lassan már van, vagy 10 éve annak, hogy betelefonáltál, és akkor ezt elmesélted, hogy akkor még ilyen pici unokái voltak a kedves hallgatónak, és hát nem győzték már, ugye már kiskorban ugye adagolni kell itt a ritmust.
1: Ha, persze.
0: Tehát már 5 éves gyerekek már
1: nincs elég korán.
0: Már digit hallgattak. Na, Popovics Laci.

0: is beírt, azt mondja, üdvözlet a kollégáknak a fő stúdióban, hallottam ám a beéneklést. Igen, mert egy picit ugye az ő műsorában ezt említettük is, hogy a végén a jópofaságra azért te még rádobtál egy lapáttal, azt írja, nagyon helyes, zsiványok, a hallgatóknak pedig jó szórakozást kívánunk Sanyival. Hát köszönjük szépen, Lacikám, és köszönjük az előttünk hallhatott kitűnő műsort. Gombos Márta, sziasztok, kellemes estét mindenkinek. Aztán itt van még Bartáné Mucsi, Anita, sziasztok, Csongrád is jelen, Klé, ez nagyon szuper. A másik poszthoz is odaírtam, nem tudom melyiket nézzétek, hát ezt nézzük, mert ugye ez az aktuális, a másik az a délutáni az. Majd megnézem, hogy ott is van-e beírás, mert akkor majd arra is ránézünk, de hát most ez a hivatalos poszt. Lackó Jani, take me away, igen. Tóth Wolf Attila, jó adást kívánok nektek, kollégák, köszönjük szépen. Kenyeres Gábor is küldött egy jó pofag képet, köszönjük. Básti Róbert, jó estét mindenkinek, jó zenehallgatást, jó munkát. Kitti berakta a lemezborítóját annak a dalnak, amit végül is azt hiszem ez az lehetett, amit ők ugye nem azt küldték végül is, amit kellett volna, de nem baj, túl vagyunk rajta. Úgyhogy mindenkinek köszönjük szépen, aki eddig is írt a műsorba, még van lehetőség, hiszen még csak 22 óra 37 perc van, úgyhogy ha valakinek van valamilyen hozzáfűzni valója a műsorhoz, hogy esetleg hát azt a lehetőséget is feldobom most, hogy hát ha valakinek van kedve itt Klétől kérdezni valami szakmai
1: bátran,
0: kérdést.
1: Bátran, persze, mindenféleképpen.
0: Tehát, hogy mégis hogy alakultak itten a dolgok, mit kell tudni a zenegyártás és a kapcsolatban, vagy egyáltalán bármilyen szakmai kérdés felmerül, akkor akár itt a Facebookon, de még ha összetett a kérdés, és a hallgató szeretne bekerülni a műsorba, akkor arra is van lehetőség, hogy bekapcsolja a műsorba. Lesz ugye a nagy buli méghozzá október 24-én. Ugye erről már beszéltünk, hogy akkor te most nem leszel ott.
1: Nem.
0: De lélekben gondolunk majd rád.
1: Ott leszek.
0: Hogy?
1: Ott leszek lélekben.
0: Lélekben ott leszel. Igen. Azt hittem, hogy azóta változott a helyzet. Ugye Kell László, Fred Ventura és Caron szintén, akire azt mondja Gábor, nem tudom, 30 éve nem lépett színpadra. Hát azért remélem, hogy lepróbálják azért előtte, mert azért így 30 év kihagyása színpadon az... Na, szóval... Na, minden esetre most Caron következik, és az Out of the Night című felvétel. Hát ez egy nagyon hosszú változat, azt nem ígérem, hogy végig fogjuk hallgatni, de hát mindig Kell László és mindig Fred Ventura van említve, hát akkor említsük meg, hogy akkor jönni fog a hölgy. És nyilvánvalóan az alapsláger az lesz majd a fő attrakció
1: hát
0: tőle.
1: Hát ez, igen, ez, az Out of the Night.

0: és akkor a többit majd 24-én végig lehet hallgatni. Italo Box a vendégünk, vagyis hát Clea a vendégünk, de egy Italo Box dal fog következni. Én ezt megkérdeztem, hogy ez mikor, mondtad, hogy ez még ugye az első korszakból származik.
1: Így van, a 2010-es évek elején volt ez a dal igazából, akkor készült egy albumnyi anyag angol nyelven, ez az első angol nyelvű anyagom különben, és ebből most ezt az I Know dalt választottuk, őben Lackó Jani nagy kedvence jön az I Know.
0: Tényleg?
1: Ah, igen. Én is nagyon szeretem.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Music to music.
3: Music story.
1: Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Fleming Dalum remixben. Ez sem állt még itt a műsorban. Hát van még 3 percünk, Lé, ezt valahogy át kell beszéljük, mert 3 perces dalt már nem akarok indítani, nincs nagyon értelme. Majd aztán utána jön egy óranyitó mix, és akkor ismételten tőled fogunk majd választani valamit. Hát azért akárhogy is nézzük, ugye benne vagyunk most már így az év vége felé, közeledünk, itt az előbb mindenféle terveket mondtál. Mikor lesz olyan, akár most így a karácsonyi piacra, vagy mikor lesz olyan, amikor valamilyen kiadványt az ember a kezébe tud majd megint venni, és azt mondja, hogy na, hát érdemes volt a Poptalisznyába bemenni, ezt megígérni.
1: Hát figyelj, sok mindentől függ, ezt tudjuk nagyon jó, hogy ingyen nem csinálnak lemezeket, se CD-t, se vinilt, nagyon drága mulatság, főleg manapság. Már gondolkodtam, hogy előveszem a régi kazettákat, kiúzom a szallagot, azt felveszem arra, és akkor...
0: Ja, értem, hát ez is egy megoldás.
1: Hát, most érted, szóval...
0: Vagy veszem itt, amely 30 darab újraírható CD-t, és ha nem tetszik a lemez, akkor letöröljük, az kész. Egyszer volt itt egy vendég, hozta a lemezét, és áj, mondom, persze, szuper, de mondom, legközelebb újraírhatóra csináld már, légy szíves. Vérig sértettem, mert ő nem ismeri az én gyagya humoromat, és aztán ebből volt egy kis ezért, de kidumáltam.
1: Hát figyelj, szeretnénk mindenképpen, látod, beszéltem a Linda Joe Rizzo-ról is, hogy szeretnénk. Tényleg meglátjuk, jó? Milyenek az igények, illetve, hogy
0: ja.
1: Az a baj, hogy...
0: Mint az antiszemitizmus. Hát igény volna rá. Igen.
1: Az a baj, mindenki mindent ugye interneten hallgat, kevés a gyűjtő, nem sok ember akarja elrakni. Kis darab számba meg nagyon drága gyártatni. Itt az a nagyon probléma, hogy akár vinilt, akár CD-t már, az a baj, 100 darabban nem tudsz megállni.
0: Hát éppen ma mondta a Hargitai Gabi, hogy rettenetesen megdrágult így az olaj, meg a mit tudom én mi miatt, a vinyl, mert ugye annak az alapanyaga az valamilyen olajipari termék.
1: Azt nem tudom.
0: És hogy hát ugye ő most akart, vagy fog, vagy adott ki, és mondta, hogy valami írtózatosan, tehát hogy ilyen 30%-okkal megdrágult, és hát azt nem tud ráterhelni, mert amúgy meg van egy árverseny, és muszáj áralap, vagy valamilyen elfogadható áron adni, és hát így meg egyre kisebb a profit.
1: Hát a kiadók csak úgy tudnak lépni, akár az X, ugye egy ilyen dupla CD válogatásra, ami majd ugye most fog megjelenni, a 29-es.
0: És azon rajta lesz
1: a Linda Joe Rizzo dal, közös dalunk, igen, ami tegnap jelent meg hivatalosan.
0: Ma, 9-én. Én úgy tudom, hogy ma jelent meg.
1: Ma? Akkor ma, bocsánat. Igen. Ma jelent meg.
0: Igen, a Valas Anyi ma valami, nem küldte.
1: Akkor 9-én, bocsánat.
0: Nem küldte, de jövő héten majd játszogatunk belőle.
1: Tehát ők sem 100 darabban gyártatják le, hogy megérje. Tehát valószínűleg is egy 1000 darabos, mondjuk egy Zix mondjuk le tud gyártatni, 1000 darabot el tudja adni. De vinilből is azért most már azért 200-250-500 darabokat gyártanak, hogy megérje egyáltalán. Persze azt el kell tudni adni, tehát akkor jön vissza a pénz, ami azért egy kicsit azért ebben...
0: Hát miért nem csinálod azt, mint a 80-as években, hogy a Balaton parton kinyitottak egy ilyen kemping asztalt, egy ilyen fecske fürdőnadrágba álltott a csávó, törölköző a vállára dobva, és akkor Modern Talking, Sissy Catch, Fancy,
1: Boys.
0: Az akkor még nem volt, akkor még a lakodalmas zenei világban voltál.
1: De
0: mostanira
1: gondolsz, ott állok én egy fecskébe.
0: Hát azt is nem mertem belegondolni.
1: Igen, én sem merek belegondolni.
0: A helyzetre. Tehát, hogy fogod magadat. Egyébként igen. Tehát most így a Balaton parton ott már túl sokan nincsenek, de hát majd mire elkészül, lesz tavasz, meg lesz majd nyár is. Most a viccet félretéve, tehát hogy saját magad értékesíted, mert a kiadókkal úgyse tudsz kezdeni semmit. Ide behozod, itt oké, én egyet-kettőt tisztelet példát mindig megveszek, most is éppen az előbb behoztam az életművedet, azért ezt kérem itt az adásban megköszönni, hogy itt behoztam, és egyiket se ingyen, tehát nem úgy volt, hogy na itt van a szeló, hanem mindegyik, nem, azt hiszem egyet ajándékba kaptam tőled, de a többiért. A többiért azért drága forintokat adtam ki, és a falatot vettem el a számtól, Klé, hogy megvegyem a te lemezedet, süsd meg.
1: Nem egyszerű tényleg, nem. És tényleg szívesen, én nagyon örülnék neki, hogyha összejönne egy 4-5 dal, lehetne egy EP-t csinálni belőle, akár CD-ből, akár maxikat, de az a baj, hogy...
0: Album vagy maxik?
1: Igen, nem
0: lemez vagy nem CD?
1: Igen.
0: Vagy pendrive. És akkor azt fogod osztogatni. Hát, kulcstartónak mindenki fölrakja. Na, kifutottunk az időből, ugye olyan szignál, hogy 23 óra, 2 perc van, olyan szignál nincs, úgyhogy most le fog menni a rendes. Hát nincs másna.
2: 23 óra. Music to music. Music. És most. Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
3: Ignition sequencer.
4: Go!
3: 7, 6, 5,

0: DJ Funny Super Disco óra nyitó mix. 23 óra 15 perc van. Ma este a stúdió vendége Italo Box Clay. Ma már több szerzeményét is hallhatták. Akkor most tessenek majd a zsebkendőket bekészíteni, mert sírás következik. Mit kell tudni erről a dalról, kedves uram?
1: Ez is a 2010-es években készült, most ilyen melankórikus, ilyen szerelmes dalokkal.
0: Aha,
1: ilyen kellemes dalokkal készülök nektek, a dal címe pedig nem más, mint Love Song, szerelmes dal.

egy ismeretlen szerző szerzeménye volt, Love Song. Bocsánat, Italo Boxtól hallottuk a Love Songot, majd jött a Jessica és a Sassé Lavi Moncherie az Extended Dance Mixben. Jó kupán vág a pali mindjárt. Harmadik dalként pedig a Digimax, Please Where You Belong. Hölgyeim és uraim, már kiraktam egy képet, mert hogy Sziszi Kecs néhány órával ezelőtt leszállt a Ferihegyi repülőtéren, hiszen holnap az Arena Retro Party egyik főszereplője lesz majd. Hát gondolom a szokásos műsorral, de nem baj, szeretjük, megnézzük, meghallgatjuk. Most pedig akkor jöjjön egy kis mix tőle.

0: Ezt a Sissi Catch mixet. Köszönöm szépen. Tehát, addig nem köhögtél, amíg a mikrofon nem volt.
1: Persze.
0: Hát ez másképp hogy is lehetne. Szóval csak annyit akartam mondani, hogy ezt a Sissi Catch mixet még Kis Gyuri és Berec Barnabás készítették 2013-ban, és én úgy tudom, hogy ez még mindig nem került ki. Azt mondta nekem a Gyuri, hogy ezt soha nem adhatom le úgy, hogy elejétől a végéig megy, mert hogy ez egy kincs, és ez még egyelőre úgy néz ki, hogy a védett mixekben van, és hát nagyon remélem, hogy a Mixcloudon is rajta lesz majd, mert hogyha az kidobja, akkor sajnos ki kell majd vágjam a műsorból, de hát ez van. Minden esetre holnapi napon, tehát Sissi Catch lesz majd az arénában, ő lesz az utolsó fellépő, természetesen, hát hiszen a sztár fellépőt teszik a végére, nehogy hazamenjen a jó nép. Már egy fényképet kihelyeztem az oldalra, ami itt készült Budapesten, hiszen a hölgy most már kora este óta itt van, szerintem most éppen buliznak valahol, aztán holnap pedig akkor fellépés majd az arénában. De hát nem csak ő, hanem jön egy olyan úr is, akire én azért vagyok kíváncsi, mert Sissi Catchet őszintén szólva már jó néhányszor láttam. Jason Donovan viszont még nem, legalábbis élőben. És ő is az egyik fellépő lesz majd holnap. Jövő héten pénteken pedig majd tartok egy élménybeszámolót. Another night, Jason Donovan.

0: Ez volt az én meglepetésem, mert hogy ezt nem beszéltük meg.
1: Igen.
0: Hogy ezt a daladat akkor így a végére betesszük Energy Voice, hogy ezt Energy Voice néven adtak.
1: Így van,
0: ki.
1: Így van.
0: Hát azért itt mindenféle nevek voltak. Italo Box, Energy Voice, Clay.
1: És Clayback.
0: Clayback, volt, ugye az volt a
1: ennyi hivatalos. Ennyi volt, több nem volt.
0: Baby Goodbye. Remix. Nekem itt az van, nem tudom, ez valamilyen változat lehet akkor. Tudsz róla, hogy készült egy remixet?
1: Nem tudom, biztos. Mert az a legjobb. Volt annyi belőle, hogy
0: igen,
1: már
0: igen,
1: nem
0: igen.
1: is emlékszem.
0: Clay, na most egy picit lehúzom a zenét. Mert a műsor végére szerettem volna hagyni, mert hogy szomorú dolog történt néhány nappal ezelőtt, és muszáj, hogy megemlékezzünk Mészáros Lajosról. Mészáros Lajos Mészárosné Danó Ildikó férje volt, és hát szombaton vagy vasárnap délelőtt jött a szomorú hír, hogy elhunyt. Én az előbb kérdeztem tőled, hogy ismered-e. Név szerint nem ugrott be, de amikor megláttad az arcát, akkor azt mondta, jaj, de hogy nem.
1: Bizony.
0: Azt mondtad, hogy egy fantasztikusan kedves ember volt, és amikor te is ott ugye többször voltál a bulikon, oda jött hozzád, és mi,
1: igen,
0: volt,
1: igen,
0: mi
1: igen.
0: volt az első? Gyere az asztalomhoz.
1: Így van, pontosan. Tényleg olyan barátságos, olyan kedves volt, hogy na mindegy, nagyon rossz beszélni róla. Ez szinte felfoghatatlan, komolyan mondom. Amikor megmutattad a képet, hát én lefagytam, komolyan mondom.
0: Igen, látom rajtad. És ezért is gondoltam, hogy a műsor végén beszéljünk róla egy pár mondatot, mert szóval ők hárman voltak, most már csak ketten vannak, mert a kislány mindig velük volt. Ő mindig jött a bulikra, pedig hát azért valljuk be őszintén egy tizenéves kislánynak ezek a dalok. Nem biztos, de mindig ott volt a szüleivel. Mindig. És amikor az ember belépett, és ezt mondom a hallgatóknak, hogy beléptünk oda az Alba bárba, és akkor nekik volt egy asztaluk.
1: Igen.
0: És bőrönnyi étel. De nem is az a lényeg, hogy étel, hanem az a mérhetetlen szeretet.
1: Mindenkit vártak az asztalhoz.
0: Mindenkit.
1: Kóstold meg, vegyél, emlékszem, engem is ittak, hívtak mindig.
0: Nyilván nem is ismertek ők sem mindenkit, hiszen
1: persze.
0: Ott teljesen mindegy volt, mert ez egy zárt közösség. De ettől függetlenül nem ismerünk mindenkit. De a Lajos vagy az Ildikó egyből jöttek, hogy gyertek, ezt kóstoljátok meg. Ezt a fasírtot most gyúrtam a buli előtt, mert elindultunk. A Gyurinak, a kis Gyurinak lekváros buktákat szoktak hozni mindig. És a Lajos egy csupa szeretett ember volt.
1: Hát igen.
0: Én köszönöm szépen a sorsnak, hogy megismerhettem.
1: Én is.
0: És őszinte részvétet kívánunk a kollégák, mert hogy többen is ismerték, például Popovics Laci is jól ismerte, meg Kis Gyuri is jól ismerte természetesen. Szóval a kollégák és a hallgatók nevében a családnak, Ildikónak, a kislánynak, mindenkinek, aki ismerte, őszinte részvétet kívánunk. És
1: kitartás.
0: Kitartást, és hát nagyon fog hiányozni, mert tényleg egy fantasztikus ember volt. Most éjféli szignál nélkül megyünk tovább egy búcsúdallal. Some hearts are diamonds. Chris Norman.

0: Szomorúra sikeredett a vége, ettől függetlenül nagyon szépen köszönöm neked, Clay, hogy ma megtisztelted a stúdiót.
1: Elhoztad, én is köszönöm a meghívást.
0: Elhoztad az új dalokat, vagyis hát új, igen, két új dalt hoztál, meg hát egy párat a régiekből, és hát jó volt veled megint együtt egy kicsit rádiózni,
1: nosztalgiázni
0: és hülyéskedni, így van. Hol lehet téged manapság hallani, gondolom ugyanott, ahol eddig is, hány órakor, mikor, melyik nap, melyik rádióba
1: hát
0: szoktál
1: te lenni? Hát én mindig a Magic Disco rádióban, és minden hétfőn este 7 órától, mint Disco ABC.
0: Mint Disco ABC, ez lesz majd most is?
1: Így van, hétfőn.
0: Akkor ajánlom mindenkinek figyelmébe a műsorodat. És még egyszer köszönöm szépen, hogy megtisztelted a stúdiót. Én idén még egyszer, hogyha gondolod, akkor örömmel látlak.
1: Megbeszélhetjük mindenképp.
0: Ha valamilyen új kiadvány van, akkor természetesen azt is örömmel veszem, hogyha magaddal együtt hozod, vagy ha nincs időd bejönni, akkor pedig természetesen a műsor rendelkezése áll, akár egy beszélgetés, telefonbeszélgetés, akár pedig az új produkciónak a bemutatására, népszerűsítésére.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz hazafelé. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Some hearts are diamonds. Chris Norman dala szólt itt a Music Story-ban. Hölgyeim és uraim, elköszön a műsorvezető is, mert hogy már éjfél elmúlt. Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, a facebookozóknak a beírásokat. Köszönöm a kollégáknak. Ilyenkor tiszteletből mindig el szoktam mondani, hogy Komjáti Györgynek, valamint Bétót Lászlónak, Popovics Lászlónak, Kis Györgynek, László Zoltánnak, Valla Sándornak, valamint az itt jelenlévő vendégemnek, Klének, hogy a ma este folyamán el tudtuk készíteni ezt a műsort. Új és élő összeállítással legközelebb jövő héten, pénteken este 21 órától jelentkezem majd itt a poptarisza.hu-n. Ami a hétvégét illeti, természetesen jönnek majd a kollégák, reggel 9-től Dombóvári Gábor és a Matiné, este pedig majd 20 órától Zeneverzum Budák Misivel. A hétvégére mindenkinek jó rádiózást, jó pihenést kívánok! Búcsúzik Clay és Hajcsár Attila, jó éjszakát kívánunk!

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából.
1: Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető, Hajcser Attila.
2: A Music Story visszahallgatható a poptarisztja.hu műsorarchívum oldalán, valamint a Mixcloudon.
0: Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcser Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
3: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
4: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
5: Jó napot kívánok! A nevem

Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a B-túlsó itt a poptarisztja.hu-n. Sok-sok zene, humor és természetesen újdonságok. És a szokásoknak megfelelően kapcsolódik majd össze az utolsó órában a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu. Úgy tűnik, hogy véget ért a vénasszonyok nyara. Jönnek a felhők, jön egy kis eső, ami nem árt. És vége a 25 fokoknak. Szerényebb 19-20 fokkal kell majd megelégednünk, ha elvonulnak a felhők. És jön a hidegfront, és annak minden velejárója, amit igazából nem szeretünk. Ez az idő, hogy kitarthatott volna, hogy mondani szoktam, még májusig. De nem fog, az biztos. A B-túlsó pedig pontosan 3 órán keresztül tart ki, és amennyivel később kezdünk, a 9 órához viszonyítva annyival tovább tart. Ez így lesz a mai alkalommal is. Mindegy, általában így van ez minden csütörtökön. Jaj! Kezdődjék tehát a B-túlsó. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. We are the music.

Ez volt a legnagyobb slágerük, ez volt a Joyride, és ez volt az elmúlt percekben a Roxette. És már is itt a zászlós ember. A 70-es évek egyik klasszikus nagyslágere, a Bloomingtől szól.

1971-ben készült ez a dal, ez volt a Blooming és a Bannerman. Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

Ez volt a dal, egy fantasztikus nagysláger Giorgio Moroder-től, ez volt a Together is Electric Dreams. Cambrood, everything I

Pick and the Pieces. Ez volt az Average White Band, bár több daluk és lemezük készült, de tulajdonképpen ez volt a legnagyobb slágerük. Puttarisztja.hu. You've done it all. Steve Harry és a Cockney Rebel. Make me smile.

nagyjából mindenki tudja, mert hogy tapasztalta, hogy a városnézés a világban sokaknak inkább rohanás, mint pihenés. Zsúfolt utcák, forgalom, építkezések és folyamatos zaj kíséri az utazást. Németországban viszont van egy hely, ahol egészen másképpen gondolkodnak erről. Bad Wörishofenben a nyugalom nem pusztán hangzatos turisztikai ígéret, a város külön szabályokkal védi a csendesebb mindennapokat, amiből az ott élő mindegy 17,500 ember mellett a turisták is profitálnak. A zajvédelemre vonatkozó rendelet új változata 2025. augusztus 1-én lépett hatályba, és a település hosszú távra tervez, egészen pontosan több mint 20 esztendőre. A főszezonban ennél is tovább mennek a nyári építkezésekkel, amit visszafogtak. Az központi úgynevezett gyógyüdülő övezet június 15-e és szeptember 15-e között továbbra is nyári építési tilalomban van érvényben. Ennek célja, hogy a vendégeket ne zavarja folyamatosan építkezési zaj, miközben a parkokban sétálnak, pihennek, vagy egyszerűen csak tovább aludnának reggel. A város külön szabályozza a ház körüli munkálatokat is, és a zenével záró zajt is, így például a hangos kerti gépeket vagy zenejátszó berendezéseket nem lehet bármikor használni. A fürdőváros, ahol pihenésnek komoly hagyománya van bizony, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és még 20 évig maradhat a nyugalom, mint említettem. A mostani rendelet 20 évre szól, vagyis Bad Wörishofenben nem átmeneti intézkedésnek tekintik a csend védelmét. És a Kazi Powell ott fellépett volna, vagy fellépne, egész biztos, hogy nem minden pillanatban dobolhatna olyan hangosan, mint ahogy most nálunk itt a B-tósóban a poptarisja.hu-n. Kazi Powell, Dance with the Devil.

Van, aki mindig mindent megmos, még mielőtt megfőzné, betenné a lábosba. Nos, nagyon sokan csinálják ezt a húsokkal, a csirkékkel is. Nos, a legfrissebb jelentés szerint a nyers csirkehús nem kell megmosni. A nébi szerint a csap alá tartva szétterülhetnek a baktériumok. Ezt ki kell hagyni, hiszen ha berakjuk a forró zsírba vagy bármibe, ahol meleg van, nagy valószínűséggel az összes létező baktérium elpusztul. Marshall Hain, Dancing in the City.

Marshall Hain, ez volt a Dancing in the City. Jön a hetedik nagy aréna parti az arénában, a aréna retro parti október 10-én, azaz szombaton. A fellépők CCK, Jason Donovan, Samantha Fox, Rosalla Joy, Ivana Spagna, Dobrádi Ákos, az FLM és Kori a Happy Gangből. Persze gondolom, aki jön és jegye van, kíváncsi a sorrendre, és már is mondom azoknak, akik ott lesznek velem, ott lesznek velünk az arénában a hétvégén, a hetedik nagy retro partim. Nos, Rosalla kezd, Kori jön utána a Happy Gangből, aztán Ivana Spagna, majd a Joy, a Joyt az FLM követi, Samantha Fox jön az FLM után, majd Jason Donovan, mindenki vár rá. Dobrádi Ákos következik Jason Donovan után, nem lesz könnyű dolog, az egészen biztos. És az is biztos, hogy utána, Ákos után megmutatjuk majd, hogy mi lesz a jövő évi nagy-nagy retropartin a 8-on. Fantasztikus nevek és fantasztikus előadók és óriási slágerek a jövő esztendőben is. Minden esetre a sor természetesen CC Catch zárja majd.

Annak autósok, akik össze-vissza indexelnek, amikor behajtanak a körforgalomba. Nos, ami a legfontosabb, behajtáskor nem kell irányjelzést adni. Tehát bemegyek a körforgalomba nyugodtan az autómmal, úgy, hogy nem kell jeleznem, hogy én bementem. Kihajtáskor viszont kötelező indexelni, mégpedig jobbra. A kijárat előtt kellő időben, vagyis ha kiszállok a körforgalomban, azt jelezni kell az utánam jövő autósoknak. Ez az ILO.

0: Ez volt a Showdown. És az Electric Light Orchestra Jeff Lynne egyik klasszikus szerzeményével. Szerencsi Tamás összefoglalta a Beethoven-show lényegét. Régi klasszikusok és persze újdonságok, amelyek közül jó néhány lehet sok-sok évvel később ismételten régi klasszikus, és persze jönnek az újak is, ahogy ez lenni szokott. Kamionos Zoli írja, csodálatos csütörtököt mindenkinek, még itthonról, aztán rakodás és irány ismét Anglia. Hát nem itt van, az biztos, főleg kamionnal nem. Most még kötelező pihenés, az nagyon fontos azoknak, akik a kamiont kormányozzák. Szóval forogjon a sok jó zene, és jöjjön a Beethoven, ami már jött. Kovács Tamás kérdezi, szia Laci, volt a 80-as években a Petőfi Rádióban a Póttarisznya. Ez egy éjszakai műsor volt valóban, és ezt nagyon-nagyon szerettem, mert minden más lehetett csinálni, amit általában én nem csináltam a Póttarisznyákban. Lehetett beszélgetni, lehetett különböző témákat hozni, szóval sok minden volt a Póttarisznyában, amit én minden körülmények között nagyon-nagyon kedveltem. Nos, Kovács Tamás érdeklődik, hogy ennek a műsornak a szignálja megvan-e valahol nekem. Hát van egy olyan lemezem, amin rajta vannak ezek a szignálok, ezt meg kellene keresnem, és ha igen, akkor talán rajta van. Szóval nagyon szeretné összefoglalva a dolgokat Kovács Tamás, hogyha megtalálom ezt a szignált, akkor játszam le a Beethoven-showban, mert szívesen meghallgatná. Ígérem, hogy megteszem, ha megtalálom.
1: Nyár van és semmi baj.
0: Sajnos már nincsen nyár.
1: Vadunk, mint a vaj.
0: A vénasszonyok nyara is múlik. Úgyhogy a napolajra túl sok szükség nincsen. Ez most egyelőre emlék. Ez az UFO és a napolaj.

6,5 perccel elmúlt 4:11, ez a Beethoven a poptarisja.hu-n. Most pedig jöjjön egy csoda, jöjjön egy olyan dal, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ez nem más, mint a Hallis klasszikusa. The Air That I Breathe, Alan Clark és a Hallis.

0: Ne felejtjük el Graham Nash nevét sem. Ő is a Hollisból indult, és egy csodálatos szóló karrier tudhat maga mögött. Az ő hangszere a gitár volt. Sipos Péter barátom, a Hungária egykori kiváló zenésze Montrealban él, és amikor Graham Nash koncertet adott, elment, és elvitte ezt a bizonyos lemezt, amit most játszottam, a How is the Air That I Brave című dalát, Graham Nashnek, hogy írja alá. Graham Nash majdnem sírva fakadt a gyönyörűségtől. Beszélgettek, és Péter megkérdezte tőle, hogy mindenki összeáll, és mindenki valamit csinál, ti is meglehetnétek tulajdonképpen, és a Hollisról semmi, de semmi hír. Graham Nash egy nagyon érdekes dolgot mondott, annyit, hogy azért nem, mert Ellen Clarknak elment a hangja, és ő énekelni szeretett mindig, ő nem szeretne tátogni, nem szereti a playbacket, nem is ismeri jószerivel, és miután nincsen hangja, ebből adódóan nincsen Hollis.
1: Riportok és zenék, ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu-n.
2: Hey, hey, hey! Hey man.
3: Hey man!
2: Watch out! It's a woodpecker from space!
0: As a woodpeckers from space. Asia Video Kids.

0: Ez volt a Woodpeckers from Space, és ez volt a Video Kids.
1: Sztárok! A poptarisznya.hu-n!

London Boys. Ah, quem que é do tal? And the Chinese Radio.

China's radio. Ez volt a London Boys.

0: Ábrán, de szép napok! Ez volt a Doliról. Most pedig jöjjön egy kis humor. Először Garas Dezső, akiről mindig az jut az eszembe, hogy annak idején Pasaréten a Pénzügyőr pálya mellett található étteremben milyen sokszor ebédeltünk együtt. Felejthetetlen pillanatok voltak azok, amikor Dezső mesélt erről és arról, és mindig volt mesélhetnék-e, és mindig borzasztó klassz dolgokat mondott. Most ő következik, a jelenet címe Forgatókönyv.
1: Forgatókönyv. Főcím, taps, a közönség örül. Fátkocsin betolják a showment. Neki támasztják egy görög oszlophoz, aki a közönség ovációja közben elteszi az oszlopot. Ezután hangulatkeltésnek színpadra lép a Nobel-díjas fizika professzor, aki letolt nadrággal, orrára erősített gyufás dobozzal szögdécselve leveri a mennyezetről a lelógó csípős kolbászokat. Taps! A közönség örül. Utána a helyi pávakör hegedű virtuóza, a 94 esztendős paganéni eljátsza második világháborús emlékeit. 13 Fjodor van a szoknyámon, cím. Majd a pávakör másik híressége, a 85 éves ifjabb Dujaevszki Sándor, művész nevén Csikar. A közönség ovációja közben megeszik 4 tányért prézlis karfiolt, majd mélyen meghajol, és oroszosan googolva elfújja a Szabad szél című nótát. Utána kicsi részegen lesötétített ablakokkal a színpadra gördül Tömény Rózsef, a híres magyar róka énekes. Utána színpadtakarítás. Taps, a közönség örül. Vetélkedő. A Triumph gyár szponzorálásában megmérkőzik a Dunavarsány és Vácrátot női csapata. Aki több mellett tud eltolni talicskán a takarmányboltig, az nyer. Utána a versenyzők 3 csoportra oszlanak. Az északiak, a déliek és a délelőttiek. Táncdalok következnek. Előadja Kis János, táncdal énekes. Kísér a múlt. Számának címe Szívom a fogam, a macskaköves fogam. Utána a műsorvezető hosszan benyúl a nadrágjába, és annak tartalmáról humorosan tájékoztatja a nézőt. Külföldi vendég a színen. A műsorvezető szinkrontolmács segítségével beszélget Herr Frau-val, volt NDK-s úszónővel, aki 1988-ban hosszában átúszta Váci utcát, majd döngő léptekkel bement az Anna Presszó férfi toalettjébe. Utána, hogy megmutassa, hogy még ma is milyen erős, a fogával elhúz egy telepakolt kétkerekű kamiont. Népi hangszerek bemutatása a képernyőn. Vendégünk lesz Pusztai Pali bácsi, aki a természet által megkeményedett zoknikon szilofonozik. A szünetben kívánság szerint bárkinek behangolja az okniát. Taps, a közönség örül. Zene. A színpadon sváb dalokat ad elő a népszerű soroksári női trombita szextet. Vezetőjükkel, Lagzi Fannival beszélget riporter. Itt Fanni elmondja, hogy eddig 6 férje volt, és gyerekkora óta trombitál. És minden vágya az, hogy egyszer tuba is legyen a szájában. Taps, a közönség örül. Ezt követi egy érdekes interjú Nagy Péter alezredessel, kinek sajnálatos módon az egyik nyári hadgyakorlaton mindkét lábát elvitte az adóhatóság. Riport a világ legkisebb törpéjével, akinek a legnagyobb mogyoróbotja van. Elmondja. Erre támaszkodik, de tavasszal mindig elájul, mert amikor a mogyoróbot rügyezni kezd, akkor neki az összes vér kimegy a fejébe. Taps! A közönség örül. A műsorvezetőt ólomcipőben smokingostul bedobják egy színültiktett medencébe, mi alatt énekel. Micsoda nagyszerű dolog, amikor víz alatt iszok. Majd a vízből kihúzzák, és kicsi elázva bejelenti a műsor végét. Kes nézőnk, műsor időnk lejárt, remélem jól szórakoztak. Ne felejtsétek el. Sókolom, minden második héten boa.
0: A következő jelenet két előadója, Kern András és Szombati Gyula. A jelenet címe Sorozás.
2: Te is?
3: Én ugyan nem. Engem föl fognak menteni. Legrosszabb esetben szakszolgálat.
2: Ugyan már itt mindenki alkalmas. Egy haverom 20 dioptriás szemüveggel jött be. Ráadásul még szédült is. Alkalmasnak találták, mert szegénynek váratlanul megszűnt a szédülése.
3: Mitől szűnt meg?
2: Levetették vele a szemüveget.
3: Ócskatrük. Valami igazi betegséget kell produkálni. Az unokabátyám fél évig tanulmányozta az elmebaj különböző tüneteit. Ki gyakorolta, nem is vitték el katonának.
2: Na, hát ez strapás lehetett.
3: De, egészen belejött, ma már kimondottan közveszélyes.
2: Nem, ez nem éri meg. Olyan betegség kell, ami aztán elmúlik.
4: Koplalni kell.
3: Ha lefogysz 40 kilóra, nincs az a katonaorvos, aki alkalmasnak találna.
2: Próbáltam. Egy hónapig nem ettem más, csak füvet.
3: Sikerült lefogyni?
2: Természetesen. Már csak 110 kiló voltam. Akkor kiszámítottam, hogy még 3 év, és minden rendben lesz.
3: Csak nehogy elmondod oda bent, mert akkor rögtön bevisznek, és te leszel az új biológiai csodafegyver. Aki az ellenséges országot lelegeli.
2: Már régen abba hagytam a koplalást, jobb ötletem támadt.
3: Micsoda?
2: Kréta.
3: Milyen kréta?
2: Közönséges iskola kréta. Biztos módszer. Megeszel egy dobozzal, felmegy a lázad, elsápadsz, remegni kezdesz.
3: Viszont te nem vagy sápad, kimondottan olyan lilás, piros a színes.
2: Nem kaptam más, csak színes kréta.
3: Akkor bevisznek.
2: Hát, talán jobb is lenne. Legalább kitanulnék a hadseregben valamilyen szakmát.
3: Milyen szakmát?
2: Kukoricatörő szakmát. Krumpliszedő szakmát. Esetleg útépítő. Úgyis azt kell odabent csinálni, mert a civilek nem szeretnek dolgozni.
3: Biztos vagyok benne, de ettől függetlenül semmi kedvem bevonulni. Fiatalságom legszebb éveit munkára fecséreljem. Hát inkább fizetem a katonaadót.
2: Hogy akarod megúszni? Milyen betegséget választottál?
4: Politikát.
2: Az milyen betegség?
3: Egészen új, én találtam ki. Ide figyelj. Egyfolytában a teljes leszerelésről tárgyalnak.
4: Hát kezdjék velem.
3: Képzeld el, az újságok címoldalon hoznák a fényképemet.
4: Micsoda nemzetközi visszhangom lenne.
3: A szuperegészséges szuperújoncot kiszuperálták. Nagy lépés lenne ez a béketárgyalások menetében.
2: És gondolod, hogy bedőlnek ennek a marhaságnak?
3: Igazad van. Semmi értelme. Kössünk inkább szövetséget. Mondjuk azt, hogy mi olyan szexuális izék vagyunk. Úgy értem, hogy férj és feleség. Na, szóval én...
4: Megőrültél?
3: Komolyan, hát egyszerű az egész, bemész, és mindössze annyit kész, hogy egy alakulatba helyezzenek a férjeddel. 7 szentség, hogy kirúgnak mindkettő.
2: De ki hiszi ezt el? 3 gyerekem van.
3: Majd azt mondjuk, hogy tőlem. A lényeg az, hogy átéld a szerepedet, csábosan mosolyog, és időnként kacsincs rá a katonaorvosra.
2: Szó sem lehet róla. Vedd tudomásul, hogy nem veszek részt semmiféle disznóságban.
3: Valamit csak ki kell találni, mert azt mondod, hogy makkegészséges, vagy el se hiszik. Sorozáson olyan még soha se volt. Legalább egy lúttalpat be kell vallanunk, különben alkalmatlannak nyilvánítanak, és akkor lőttek az egésznek.
2: Én tényleg beteg vagyok. Általános testi gyengeségem van.
3: De talán én olyan egészséges vagyok. Hát alig állok a lábamon, ájulás környékhez.
2: Nekem szervi szívbajom van.
3: Kinek nincs? Hát én most jöttem ki a kórházból.
2: Én ki se jöttem. Úgy hoztak ide.
3: Hát én már valósággal haldokoltam.
2: Ha, én boncolás közben kaptam meg a behívómat. És sietek is vissza, hogy be tudják fejezni.
5: Beto Show.
0: A humor után most jöjjenek az újak egészen addig, amíg nem kapcsolódik össze a Rádió B és a popterisnya.hu-val. Ez a Purple Disco Machine. És a Test My Luck.

Drang János írja, sziasztok, a rakodás és reggeli közben itt Németországban is jól esik a hazai hangokat hallani. Ma is kiváló zenéket hoztál, Laci. A múlt heti náthás kicsit torokfájós hét után, ami szintén már az ősz velejárója, szóval újra itt vagyok és élvezem a zene gyógyító erejét. Jó gurit, aki úton van, jó pihenés annak, aki olyan szerencsés, hogy otthon hallgatja a Beethoven-t, ahol jelen pillanatban újdonságok forognak,

Itt a Arena Retro Party, és itt volt Fancy az elmúlt években. Polgári nevén Manfred Elejő Szekét, német italo diszkó énekes, dalszerző és producer, és a mai napig rendkívül aktív, hogy mennyire. Itt a példa az új albumának egyik dalával. Ez a One Last Time. És Fancy.